0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a napos, felhős idő. Magyarország növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Az Egyesült Államok engedélyezi Ukrajnának a Patriot rakéták gyártását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Így értékelte Magyar Péter a NATO ankarai ülését a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. A miniszterelnök egyben megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Bejegyzésében azt is írta, ahogyan fogalmazott, a vergődő propaganda hazugságaival szemben Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, csak épp nem a nyilvánosság előtt beszélgettek, tette hozzá a miniszterelnök. Az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására. Jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott találkozóján az ankarai NATO csúcs találkozón. Ukrán források szerint ugyanakkor Trump nem pontosította, hogy Washington teljes rendszerekre, vagy csak az azokhoz tartozó rakéták gyártására ad engedélyt. Vége az iráni tűzszünetnek, jelentette be a NATO csúcson Donald Trump amerikai elnök. A döntés előzménye, hogy a végleges béke megállapodásról zajló tárgyalások a múlt héten eredménytelenül zárultak, éjjel pedig kölcsönös légi csapásokat hajtott végre az amerikai és az iráni hadsereg. A bombázást azzal indokolták, hogy tegnap nemzetközi vizeken ért iráni támadás 3 kereskedelmi hajót a Hormuzi szorosban. Teherán azt állítja, hogy saját felségvizén intézkedett. Autóval hajtott diákok közé egy tinédzser egy bajorországi középiskola területén. A Songauvárosban történt gázolásban 2 fiatal súlyosan megsérült, többen könnyebb sérüléseket szenvedtek. A feltételezett elkövetőt, egy 16 éves fiút őrizetbe vettek. Azt egyelőre nem tudni, hogy a gázoló vagy az áldozatok a középiskola tanulói voltak-e. A rendőrség nagyszabású akciót indított a történtek feltárására. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. A helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Holnap gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: csatát én nyertem.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
2: Marad a napos, felhős idő. Magyarország növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Az Egyesült Államok engedélyezi Ukrajnának a Patriot rakéták gyártását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Így értékelte Magyar Péter a NATO ankarai ülését a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. A miniszterelnök egyben megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Bejegyzésében azt is írta, ahogyan fogalmazott, a vergődő propaganda hazugságaival szemben Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, csak épp nem a nyilvánosság előtt beszélgettek, tette hozzá a miniszterelnök. Az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott találkozóján az ankarai NATO csúcs találkozón. Ukrán források szerint ugyanakkor Trump nem pontosította, hogy Washington teljes rendszerekre, vagy csak az azokhoz tartozó rakéták gyártására ad engedélyt. Szakács István aktivistával szembeni ügyben a nyomozóhatóság valamennyi érdemi eljárási cselekményt az ügyészséggel egyeztetve hajtott végre, közölte a belügyminisztérium. A tárca közlése szerint a hatóságok önállóan a jogszabályoknak megfelelően járnak el. Cunyiné Bertalan Judit fideszes politikus, a Védvonal vezetője, szerda reggel azt tudatta az MT-vel, hogy a Védvonal hajnalban értesült az ismert aktivista őrizet bevételéről. A politikus kora délután már arról számolt be, hogy Szakács István otthon van. Autóval hajtott diákok közé egy tinédzser egy bajorországi középiskola területén. A Songauvárosban történt gázolásban két fiatal súlyosan megsérült, többen könnyebb sérüléseket szenvedtek. A feltételezett elkövetőt, egy 16 éves fiút őrizetbe vettek. Azt egyelőre nem tudni, hogy a gázoló vagy az áldozatok a középiskola tanulói voltak-e. A rendőrség nagyszabású akciót indított a történtek feltárására. Két év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték azt a borsodi fiút, aki tavaly januárban robbantással fenyegetett meg 46 iskolát, köztük saját szakképző intézményét. Annak a levélnek a szövegét használta fel, amelyben pár nappal korábban tömegesen fenyegettek meg iskolákat. Miután kiküldte az e-maileket, 30 oktatási intézményt kellett kiüríteni. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a napos, felhős idő. Magyarország növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Az Egyesült Államok engedélyezi Ukrajnának a Patriot rakéták gyártását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Így értékelte Magyar Péter a NATO ankarai ülését a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. A miniszterelnök egyben megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Bejegyzésében azt is írta, ahogyan fogalmazott, a vergődő propaganda hazugságaival szemben Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, csak épp nem a nyilvánosság előtt beszélgettek, tette hozzá a miniszterelnök. Az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott találkozóján az ankarai NATO csúcs találkozón. Ukrán források szerint ugyanakkor Trump nem pontosította, hogy Washington teljes rendszerekre, vagy csak az azokhoz tartozó rakéták gyártására ad engedélyt. Vége az iráni tűzszünetnek, jelentette be a NATO csúcson Donald Trump amerikai elnök. A döntés előzménye, hogy a végleges béke megállapodásról zajló tárgyalások a múlt héten eredménytelenül zárultak, éjjel pedig kölcsönös légi csapásokat hajtott végre az amerikai és az iráni hadsereg. A bombázást azzal indokolták, hogy tegnap nemzetközi vizeken ért iráni támadás 3 kereskedelmi hajót a Hormuzi szorosban. Teherán azt állítja, hogy saját felségvizén intézkedett. Autóval hajtott diákok közé egy tinédzser egy bajorországi középiskola területén. A Songauvárosban történt gázolásban 2 fiatal súlyosan megsérült, többen könnyebb sérüléseket szenvedtek. A feltételezett elkövetőt, egy 16 éves fiút őrizetbe vettek. Azt egyelőre nem tudni, hogy a gázoló vagy az áldozatok a középiskola tanulói voltak-e. A rendőrség nagyszabású akciót indított a történtek feltárására. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. A helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Holnap gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a napos, felhős idő. Magyarország növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Az Egyesült Államok engedélyezi Ukrajnának a Patriot rakéták gyártását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Így értékelte Magyar Péter a NATO ankarai ülését a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. A miniszterelnök egyben megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Bejegyzésében azt is írta, ahogyan fogalmazott, a vergődő propaganda hazugságaival szemben Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, csak épp nem a nyilvánosság előtt beszélgettek, tette hozzá a miniszterelnök. Az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott találkozóján az ankarai NATO csúcs találkozón. Ukrán források szerint ugyanakkor Trump nem pontosította, hogy Washington teljes rendszerekre, vagy csak az azokhoz tartozó rakéták gyártására ad engedélyt. Szakács István aktivistával szembeni ügyben a nyomozóhatóság valamennyi érdemi eljárási cselekményt az ügyészséggel egyeztetve hajtott végre, közölte a belügyminisztérium. A tárca közlése szerint a hatóságok önállóan a jogszabályoknak megfelelően járnak el. Cunyiné Bertalan Judit fideszes politikus, a Védvonal vezetője, szerda reggel azt tudatta az MT-vel, hogy a Védvonal hajnalban értesült az ismert aktivista őrizet bevételéről. A politikus kora délután már arról számolt be, hogy Szakács István otthon van. Autóval hajtott diákok közé egy tinédzser egy bajorországi középiskola területén. A Songauvárosban történt gázolásban két fiatal súlyosan megsérült, többen könnyebb sérüléseket szenvedtek. A feltételezett elkövetőt, egy 16 éves fiút őrizetbe vettek. Azt egyelőre nem tudni, hogy a gázoló vagy az áldozatok a középiskola tanulói voltak-e. A rendőrség nagyszabású akciót indított a történtek feltárására. Két év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték azt a borsodi fiút, aki tavaly januárban robbantással fenyegetett meg 46 iskolát, köztük saját szakképző intézményét. Annak a levélnek a szövegét használta fel, amelyben pár nappal korábban tömegesen fenyegettek meg iskolákat. Miután kiküldte az e-maileket, 30 oktatási intézményt kellett kiüríteni. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a napos felhős idő. Magyarország növeli a védelmi kiadásait. Kritikus a tatai öregtó vízszintje. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország hisz a NATO erejében, és abban érdekelt, hogy az Atlanti Szövetség egységes maradjon, jelentette ki a NATO csúcson a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hazánk megbízható NATO tagállam szeretne lenni. A védelmi kiadások fokozatosan emelkedve 2035-re elérik a GDP 5%-át. A kormányfő beszélt arról is, hogy hamarosan kétoldalú találkozót tartanak az ukrán elnökkel. Magyarország pedig továbbra is humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának. Vége az iráni tűzszünetnek, jelentette be a NATO csúcson Donald Trump amerikai elnök. A döntés előzménye, hogy a végleges békemegállapodásról zajló tárgyalások a múlt héten eredménytelenül zárultak, majd kölcsönös légi csapásokat hajtottak végre az amerikai és az iráni hadsereg. A bombázást azzal indokolták, hogy kedden nemzetközi vizeken ért iráni támadás 3 kereskedelmi hajót a Hormuzi szorosban. Teherán azt állítja, hogy saját felségvizén intézkedett. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Emellett tárgyalhatják a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvénymódosítását, a kőolajtermék előállító különadóját kiterjesztő, valamint az egyes adókötelezettségekről és adótörvények módosításáról szóló előterjesztést. Már a MÁV Plus alkalmazásban is elérhetők a vonatinfo adatai. A vonatok a hévek és a tramtrén járatok mellett a helyközi autóbuszok valós idejű késési adatai is megjelennek, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a néhány hét alatt összerakott rendszer többet tud, mint a tavaly nyáron az elődje által betiltott információs rendszer. Kritikusan alacsony a tatai öregtó vízszintje, írja a 444 a kemma.hu-ra hivatkozva. A vízügyi szakemberek szerint a rendkívüli aszály után a hétfői eső ugyan megállította a tóapadását, de az érdemi javuláshoz napokig kellene esnie. Abban bíznak, hogy a közeli patakból folyamatosan érkezik utánpótlás. Utoljára 2003-ban volt ilyen súlyos az aszályhelyzet. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Gironda Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kuno Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kisgrófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról. Szerezd be a belépődet a girondafest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
3: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Marad a napos felhős idő. Jövő héten is lesz két napos rendkívüli országgyűlés. Gyengébb lehet az idei gabonatermés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikeres NATO csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában, fogalmazott a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter hangsúlyozta, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy nagyon sok NATO tagállam állam- és kormányfőjével egyeztetett, és több hosszabb, rövidebb bilaterális tárgyalást folytatott. Hangsúlyozta, Magyarországnak 2035-ig kell jelentősen a GDP 5%-ára emelni a védelmi kiadásokat. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. A tudománypolitikai és innovációs államtitkár szerint gyors ütemben kívánják felszámolni az alapítvány irányítási modellt, hogy az egyetemek és kutatóintézetek ismét teljes jogú résztvevői lehessenek a Horizon Europe és Erasmus Plus programoknak. Horváth Péter a Science Business lapnak adott interjúban arról is beszélt, hogy a tervek szerint a Hunren Magyar Kutatási Hálózat megújított modellben kerülne vissza a Magyar Tudományos Akadémia fenntartásába, valamint az élvonal alapítványt csökkentett költségvetéssel vonnák össze a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébb lehet a gabonatermés. Molnár János István gazdaságért felelős államtitkár közölte, a tavaszi fagy és a csapadékhiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. A szakemberek szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Újabb hőhullám érte el Olaszországot. A következő napokban ismét 40 fok körül alakul a hőmérséklet. A hőség északról tart az ország középső része felé. Firenzében ma már a legmagasabb vörös kód lép életbe. A tetőzés vasárnap várható. Gomoly felhős napos időre számíthatunk. Főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Késő estére 13 és 21 fok közé hűl le a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
6: A Trio FM hírei.
7: Marad a napos felhős idő. Sikeresnek értékelte a NATO csúcsot Magyar Péter. Emelkedett a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikeres NATO csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában, fogalmazott a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter hangsúlyozta, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy nagyon sok NATO tagállam állam és kormányfőjével egyeztetett, és több hosszabb, rövidebb bilaterális tárgyalást folytatott. Venezuelában tovább emelkedett a júniusi kettős földrengés halálos áldozatainak száma, amely már meghaladta a 3800-at. A természeti katasztrófában csaknem 16700-an sérültek meg, és több mint 6400 embert mentettek ki a romok alól. Csaknem 18000-en maradtak fedél nélkül. A dél-amerikai ország északi részét június 24-én rázta meg egy 7,2-es, illetve egy 7,5-es erősségű földrengés. Ukrán dróncsapás érte egy oroszországi olajszivattyú állomást. A támadás tüzet okozott a Tartálypark területén és az állomás termelőegységeiben. A határtól 1500 kilométerre lévő létesítményben évente csaknem 2 millió tonna kőolajterméket szállítanak át az ufai olajfinomítóból. A 27 tartályból álló Tartálypark befogadó képessége meghaladja a 385 000 köbmétert. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébb lehet a gabona termés. Molnár János István gazdaságért felelős államtitkár közölte, a tavaszi fagy és a csapadékhiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. A szakemberek szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. A helyszínekről és az időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Késő estére 13 és 21 fok közé hűl le a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most
0: indul a reggel.
8: Jó reggelt!
0: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
4: Tudod, hogy a Jászberényi belvárosi strandfürdőben minden hétköznap reggel az úszó ki a nagy medence? Tudod, hogy a nap folyamán is 3 sáv a sportolóknak van fenntartva? Tudod, hogy a termálfürdő egész évben üzemel? Tudod, hogy a gőzfürdőben valódi kamillával párologtatunk? Tudod, milyen jól esik megmerülni egy forró szauna után a hideg vízben? És azt tudod, hogy egész nyáron meghosszabbított nyitvatartással várjuk minden sportolni, pancsolni, pihenni vágyó vendégünket? Gyere, és ha eddig nem tudtad, akkor tapasztald meg mindezt az élményt a Jászberényi belvárosi strand és termálfürdőben.
5: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj. Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en A szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat, és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Marad a napos, felhős idő. Emelkedett a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma. Magyarország nem nyújt katonai támogatást Ukrajnának. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Venezuelában tovább emelkedett a júniusi kettős földrengés halálos áldozatainak száma, amely már meghaladta a 3800-at. A természeti katasztrófában csaknem 16700-an sérültek meg, és több mint 6400 embert mentettek ki a romok alól. A dél-amerikai ország északi részét június 24-én rázta meg egy 7,2-es, illetve egy 7,5-es erősségű földrengés. Ukrán dróncsapás érte egy oroszországi olajszivattyú állomást. A támadás tüzet okozott a tartálypark területén és az állomás termelőegységeiben. A határtól 1500 kilométerre lévő létesítményben évente csaknem 2 millió tonna kőolajterméket szállítanak át az ufai olajfinomítóból. A 27 tartályból álló tartálypark befogadó képessége meghaladja a 385 ezer köbmétert. Magyarország se fegyvert, se csapatokat, se katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán kiemelte, Magyarország továbbra is kizárólag humanitárius eszközökkel segíti Ukrajnát. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Már a MÁV Plus alkalmazásban is elérhetők a vonatinfo adatai. A vonatok, a hévek és a tramtrén járatok mellett a helyközi autóbuszok valós idejű késési adatai is megjelennek, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid hozzátette, több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, továbbá új kereső is segíti az állomások és a járatok gyors megtalálását. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. A helyszínekről és az időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Késő estére 13 és 21 fok közé hűl le a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Gironda Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kuno Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kisgrófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról. Szerezd be a belépődet a girondafest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Több nyári tábort is támogat a Berényi önkormányzat. Jászsági iskolaőröknek szerveztek továbbképzést. Jászberényben választják meg az új Méz királynőt, még lehet jelentkezni. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Több nyári napközés tábor megvalósulását támogatja anyagilag a Jászberényi önkormányzat. Mint Budai Lóránt polgármester közösségi oldalán tájékoztatott, a Humán Közrendi és Vallásügyi Bizottság a közelmúltban hozott döntést a hátrányos szociális helyzetű általános iskolások nyári táborozását célzó önkormányzati pályázat elbírálásáról. Ezek alapján összesen 3 millió forint értékű támogatásban részesült a Jászberényi Család és Gyermekjóléti Központ, a Jászberényi Református Egyházközség, a Csillagcserhaj Szolgáltatóház és Kis Csillagtanoda, a Tehetségese és a Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete. A nyári napközis táborok a hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára ingyenesek. Jászlacskonszolnok megye iskolai őrei már 2021 óta részt vesznek az Országos Rendőrfőkapitányság által indított identitás programban, melyet évente a megyei rendészeti trénerek tartanak. A továbbképzés fókuszában most az egyénre szabott konfliktus kezelés állt, a konzultáció során lehetőség volt átbeszélni a szolgálat során átélt negatív és pozitív élményeket, majd feltérképezni a megoldás és fejlesztés lehetséges területeit is. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület idén is meghirdette a Magyarország Méz Királynője címet. Azoknak a fiatal hölgyeknek a jelentkezését várják még július 10-ig, akik elhivatottságot éreznek a méhészet a magyar termelői méz védelmének ügye iránt. A győztest 600 ezer forintos fődíj is megilleti. Magyarország Méz Királynőjét hagyományosan 2026-ban is a Jászberényi Nemzetközi Mézvásár és Méhész Találkozó keretében választják meg augusztus 1-én. A szervező hangsúlyozták, hogy a Méz Királynő program jóval több egy hagyományos szépségversenynél, hiszen a címviselője egy éven át a magyar méhészek és hazai termelői méz nagykövete lesz. Feladata, hogy különböző rendezvényeken, szakmai programokon, kiállításokon és vásárokon hitelesen képviselje a méhészeti ágazatot, valamint felhívja a figyelmet a méhek és más beporzók pótolhatatlan szerepére, emelte ki az Országos Méhész Egyesület hozzátéve, hogy olyan jelentkezőket keresnek, akik már rendelkeznek méhészeti alapismeretekkel, érdeklődnek a méhészeti termékek iránt, és szívesen vállalnak nyilvános szereplést. Fontosnak tartják, hogy Magyarország leendő méz királynője megfelelő tudással rendelkezzen a méz és más méhészeti termékek egészségre gyakorolt hatásairól, valamint hitelesen tudjon beszélni a méhészek munkájáról és a beporzás jelentőségéről. Bejelentés érkezett a rendőrségre, és a sértett elpanaszolta, hogy egy szolnoki bevásárlóközpont kerékpár tárolójából előző nap éjjel lezárva, egymáshoz láncolva hagyta két kerékpárját, aminek most hűlt helyét találta. Az egyenruhások azonnal intézkedtek, kamerafelvételt elemeztek, és gyorsan azonosították a tettest, egy 37 éves rákóczi falvai lakost, akit a bejelentéstől számított két órán belül elfogtak. Semmit nem tagadott, elmondta, hogy a két kerekűeket elrejtette a zagyva árterében. A rendőrök megtalálták, lefoglalták a bicikliket, a férfit lopásbüntet miatt hallgatták ki. A jelenlegi ügyét egyesítették egy június óta ellene folyamatban lévő eljáráshoz. A megalapozott gyanú szerint ugyanis társával kifosztottak és bántalmaztak egy 51 éves férfit, elvették pénzét, iratait és táskájából a ruháit. A bántalmazás következtében a sértett könnyű sérülés szenvedett. Egyik kihallgatásán sem tett vallomást. változó vastagságú felhőzet terjeszkedik fölöttünk, ennek szakadozását, csökkenését követően alapvetően sok napsütés ígérkezik, ugyanakkor gomoly felhőképződésre is számíthatunk, ez utóbbi főként az északkeleti ország részben lehet erőteljesebb, leginkább arrafelé keletkezhetnek záporok, zivatarok, késő estére többnyire 13 és 21 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
3: Komolyan? És most is visszajársz?
2: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
4: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
5: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
6: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
7: Ez volt a reklám.
8: A Trio FM hírei.
9: Marad a napos, felhős idő, sikeresnek értékelte a NATO csúcsot Magyar Péter. Kritikus a tatai öreg tó vízszintje. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikeres NATO csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában, fogalmazott a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter hangsúlyozta, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét. A miniszterelnök beszámolta arról, hogy nagyon sok NATO tagállam állam és kormányfőjével egyeztetett, és több hosszabb, rövidebb bilaterális tárgyalást folytatott. Az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott találkozóján az ankarai NATO csúcs találkozón. Ukrán források szerint ugyanakkor Trump nem pontosította, hogy Washington teljes rendszerekre, vagy csak az azokhoz tartozó rakéták gyártására ad engedélyt. Az iráni forradalmi gárda amerikai támaszpontokat támadott Kuvaitban és Bahreinben, válaszul a Washington által Iránban végrehajtott támadásokra. A forradalmi gárda azzal fenyegetőzött, hogy válaszcsapásait a régió más támaszpontjaira is kiterjeszti, ha az Egyesült Államok újabb támadásokat indítana. Az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon az iráni küldöttséget vezető főtárgyaló csütörtökön kijelentette, hogy a Hormuzi szoros csak iráni feltételek mellett nyílhat meg, nem pedig az amerikai fenyegetések nyomására. Több tucat halálos áldozata van a Dél-Kínában pusztító áradásoknak. A katasztrófát a Maysak trópusi vihar okozta, amely rekordmennyiségű esőt hozott a térségbe. A legtöbb áldozat Naningban vesztette életét, miután átszakadt egy víztározó gátja. A hatóságok tájékoztatása szerint eddig mintegy 130 ezer embert kellett kitelepíteni. A mentőegységek folyamatosan dolgoznak az elszigetelt lakosok felkutatásán. A mentésben több mint 8 ezeren vesznek részt. Kritikusan alacsony a tatai öreg tó vízszintje, írja a 444 a kemma.hu-ra hivatkozva. A vízügyi szakemberek szerint a rendkívüli aszály után a hétfői eső ugyan megállította a tóapadását, de az érdemi javuláshoz napokig kellene esnie. Abban bíznak, hogy a közeli patakból folyamatosan érkezik utánpótlás. Utoljára 2003-ban volt ilyen súlyos az aszályhelyzet. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Késő estére 13 és 21 fok közé hűl le a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakaris Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Jászberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a Jászberényi Városi Piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
6: Tudod, hogy a Jászberényi belvárosi strandfürdőben minden hétköznap reggel az úszó ki a nagy medence? Tudod, hogy a nap folyamán is 3 sáv a sportolóknak van fenntartva? Tudod, hogy a termálfürdő egész évben üzemel? Tudod, hogy a gőzfürdőben valódi kamillával párologtatunk? Tudod, milyen jól esik megmerülni egy forró szauna után a hideg vízben? És azt tudod, hogy egész nyáron meghosszabbított nyitvatartással várjuk minden sportolni, pancsolni, pihenni vágyó vendégünket? Gyere, és ha eddig nem tudtad, akkor tapasztald meg mindezt az élményt a Jászberényi belvárosi strand és termálfürdőben.
7: Ez volt a reklám.
8: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
9: Több térségi kórház vette át ideglenesen a szolnoki Hetényi Géza kórháztól az MRI diagnosztikai vizsgálatokat. Nagyszabású szúnyoggyérítés indult a Jászkunságban. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kis Noémetné Király Éva. Több térségi kórház vette át ideglenesen a szolnoki Hetényi Géza kórház és rendelő intézettől az MR diagnosztikai vizsgálatokat. Mint a megyei egészségügyi intézmény vezetősége tájékoztatott, az MR készülék hűtési rendszere meghibásodott, ezért az MR diagnosztikai vizsgálatokat jelenleg nem tudják elvégezni. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a fekvő és járóbetegellátás tekintetében több szolgáltatót is kijelölt az MR vizsgálatok elvégzésére, így a Debreceni Egyetem Klinikai Központját, a 60-i Albert Schweitzer Kórházat, a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházat, valamint a Bács-Kiskun Vármegyei Oktató Kórházat. Dr. Péter Lívia, a szolnoki Hetényi Géza Kórház központi radiológiai osztályának osztályvezető főorvosa a Klubrádiónak azt nyilatkozta, hogy az elmúlt 12 évben nem volt karbantartva és javítva a hűtőrendszere az MR-i készüléknek. A szolnoki kórház főorvosa elmondta, a berendezést tavaly novemberben vették át a magánszolgáltatótól, ám míg az MR-gépre volt szerződés, a hűtőklímára nem. A javítást végző cég mostanra megkezdte már a munkát Szolnokon, és mivel a szükséges alkatrész hamarosan megérkezik, a jövő hét elejére várhatóan működőképes lesz az MR-i készülék. Emellett az Országos Kórházi Főigazgatósággal közösen egy mobil készüléket is beüzemelnek, így a tervek szerint a jövő héttől 2 gép dolgozna párhuzamosan gyorsított ütemben, valamint az intézmény ígéretet kapott arra is, hogy hamarosan kapnak egy új MR-i készüléket is. Országszerte több mint 31 ezer hektárt érint a most elindult szúnyoggyérítés, köztük 151 vidéki települést. Jásznagykunszolnok, Heves, Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod, Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Pest, valamint Tolna megyében. A szakemberek speciális platós autókra rögzített berendezésekkel juttatják ki az irtószert a lakó övezetekben. A munkálatokat direkt a késő esti és az éjszakai időszakra időzítik, így a mikroszkópikus cseppekre porlasztott, rendkívül alacsony dózisú készítmény sem a méhekre, sem a lakosságra vagy a házi állatokra nem jelent veszélyt. A hatóságok kiemelték, hogy az érintett körzetekben az utóbbi idő drasztikusan elszaporodtak az olyan behurcolt, agresszív, inváziós fajok, mint amilyen az ázsiai tigris szúnyog is. Az elmúlt napokban több gépkocsi feltörés történt a Jászkunságban. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy a gépkocsiból történő lopások jelentős része megelőzhető néhány egyszerű óvintézkedés betartásával. A rendőrség azt javasolja, hogy soha ne hagyjunk látható helyen értéktárgyat a gépkocsi utasterében. Táskát, laptopot, mobiltelefont, pénztárcát és okmányokat ki kell venni a járműből. Ha ez nem megoldható, akkor azt indulás előtt diszkréten a csomagtartóban kell elhelyezni. A parkolást követően mindig be kell zárni az autót és ellenőrizni az ablakok, napfénytető, valamint a csomagtér megfelelő záródását. Lehetőség szerint jól megvilágított, forgalmas vagy kamerával megfigyelt helyen parkoljunk. Ne hagyjunk a járműben olyan tárgyakat, amelyek arra utalhatnak, hogy érték lehet elrejtve a csomagtartóban. Változó vastagságú felhőzet terjeszkedik fölöttünk, ennek szakadozását, csökkenését követően alapvetően sok napsütés ígérkezik, ugyanakkor gomoly felhőképződésre is számíthatunk, ez utóbbi főként az északkeleti országrészben lehet erőteljesebb, leginkább arrafelé keletkezhetnek záporok, zivatarok, késő estére többnyire 13 és 21 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Marad a napos, felhős idő. Jövő héten is lesz két napos rendkívüli országgyűlés. Az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az autósok. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Az alaptörvény módosítási javaslat számos elemében sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalom megosztás elvét, közölte a Sándor Palota az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban az MTI-vel. Súlyog Tamás felhívja a figyelmet arra, hogy a tervezet elfogadásának lehetőségével veszélybe kerül a rendszerváltás vívmányain és az európai értékeken alapuló magyar alkotmányos demokrácia. Az iráni forradalmi gárda amerikai támaszpontokat támadott Kuvaitban és Bahreinben, válaszul a Washington által Iránban végrehajtott támadásokra. A forradalmi gárda azzal fenyegetőzött, hogy válaszcsapásait a régió más támaszpontjaira is kiterjeszti, ha az Egyesült Államok újabb támadásokat indítana. Az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon az iráni küldöttséget vezető főtárgyaló csütörtökön kijelentette, hogy a Hormuzi szoros csak iráni feltételek mellett nyílhat meg, nem pedig az amerikai fenyegetések nyomására. Több tucat halálos áldozata van a Dél-Kínában pusztító áradásoknak. A katasztrófát a Maysak trópusi vihar okozta, amely rekordmennyiségű esőt hozott a térségbe. A legtöbb áldozat Naningban vesztette életét, miután átszakadt egy víztározó gátja. A hatóságok tájékoztatása szerint eddig mintegy 130 ezer embert kellett kitelepíteni. A mentőegységek folyamatosan dolgoznak az elszigetelt lakosok felkutatásán. A mentésben több mint 8000-en vesznek részt. Az aratás miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatunk a közutakon. A nagyméretű, lassú munkagépek mögött feltorlódhat a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon nagy oldaltávolságot tartva lehet azokat, hívja fel a figyelmet az Országos Baleset Megelőzési Bizottság. Arra is figyelmeztetnek, hogy a mezőgazdasági járművek jelzőfényei nem lehetnek takarásban, a kombájnokról pedig le kell szerelni a vágóasztalt. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Késő estére 13 és 21 fok közé hűl le a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.
1: Ez a Trió FM Jelszverényből programajánlóval folytatjuk. Jelszárokszállás város önkormányzata idén is megrendezi a nagymúltú árokszállási nyár programsorozatot, amely július 10-től július 18-áig tart. A rendezvények főszervezője a Petőfi Művelődési Ház és Városi Könyvtár. Nézzük a részletes kínálatot a nyitó hétvégére. Július 10-én pénteken délután 5 órakor veszi kezdetét a 24. táncgála és táncforgata két részben a Széchenyi István Általános Iskola Szent Vince úti tornatermében. Az est sztárvendégei Szőke Zsuzsanna és Baranya Dávid lesznek. Július 11-én szombaton rendezik meg a 25. árokszállási birkafőző versenyt, amelynek helyszíne a Jászárokszállási Árpád tér, azaz a főtér. A nap reggel 6:30 trombitás ébresztővel indul, majd 8 órától Szerző Édikó polgármesterasszony köszönti a megjelenteket, és hivatalosan is megnyitja majd a rendezvényt. A birkafőző versenyt Csányi Sándor Gulyás király, a zsűri elnöke indítja útjára. 8:30-tól a Miénk a színpad program keretében városi amatőr művészeti csoportok és egyéni előadók műsorát láthatják, miközben a főző csapatok között az Agyagband együttes muzsikál. Délben Leblanc Győző és Szeredi Krisztina operett és nosztalgia műsora szórakoztatja majd a közönséget Hol van az a nyár címmel. A főzőverseny eredményhirdetését délután 14:30-kor tartják, 4 óra 45 perctől pedig a Hóri Horgas hulyákoló gólyalábas gyermek műsora látható az úttest, majd 6:30-tól a Cimbali Bandat koncertet. 20 óra előtt néhány perccel pedig újabb polgármesteri köszöntő következik, 20 órától pedig a Hurigen zenekar csap majd a húra közé. A szombati napot este 10 és éjfél között a Jokó Retro Party zárja DJ Gubával, ahol az elmúlt 40 év legnagyobb slágerei csendülnek majd fel. Az árokszállási nyár programsorozaton a szombati napon számos kapcsolódó rendezvény is várja majd az érdeklődőket, a Széchenyi István Általános Iskola köztársaság téri épületeiben és udvarán. Reggel 8:30-kor nyílnak meg a kiállítások, köztük a Csörsz vezér galamb díszmadár és kisállattenyésztők egyesületének bemutatója, valamint képzőművészeti legó, virág és konyhakerti termékek kiállítása. Délelőtt 9 órakor kezdődik majd az egészségnap ingyenes mérésekkel a Jászárokszállási Cukorbetegek Klubja szervezésében. 10 órától pedig indul a 15. kakas kukorékoló verseny és a 8. kakas szépségverseny. A Szent Háromság templomban a Jászárokszállási Szent Erzsébet Karitás csoport fotókiállításra tekinthető meg. A gyerekeket reggel 9 és este 6 óra között ingyenes programok várják majd a főtéri parkban és az iskola udvarán, ahol fűznépi játéktér, mesefoglalkozás, arcfestés, ugráló vár és cukorhágyú is lesz. Ezzel párhuzamosan reggel 9-től délután 4 óráig játszóház üzemel a Szent István Közösségi Házban kézműves foglalkozásokkal, trambulinnal, pingponggal és csosóval. Emellett egész nap kézműves és kirakodó vásár is várja a látogatókat Jászárokszálláson. Végül nézzük a vasárnap és a későbbi programokat. Július 12-én vasárnap árokszálláson délután 5 órakor startol a 4. csoki futóparti, ahol futni, kocogni és sétálni is lehet, a végén pedig mindenkire jutalom vár. A rajt és a cél a strand és termálfürdő hátsó füves területén lesz. A programsorozat zárásaként július 18-án szombaton reggel 9 órakor rendezik meg a Fogatosok 16. baráti találkozóját a Hunyadi utca végén található füves részen. Kapcsolódjanak ki Jászárokszálláson, kellemes szórakozást kívánok mindenkinek, árokszállási nyár tehát július 10-e és 18-a között Jászárokszálláson. A részletes programokat megtalálják a Jászárokszállási Petőfi Sándor Művelődési Ház Facebook oldalán.
0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Gironde Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kuno Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kisgrófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról. Szerezd be a belépődet a girondefest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Királyéva. Jászlacskonszolnok megye iskolai őrei már 2021 óta részt vesznek az Országos Rendőrfőkapitányság által indított identitás programban, melyet évente a megyei rendészeti trénerek tartanak. A továbbképzés fókuszában most az egyénre szabott konfliktus kezelés állt, a konzultáció során lehetőség volt átbeszélni a szolgálat során átélt negatív és pozitív élményeket, majd feltérképezni a megoldás és fejlesztés lehetséges területeit is. Több nyári napközés tábor megvalósulását támogatja anyagilag a Jászberényi önkormányzat. Mint Budai Lórend polgármester közösségi oldalán tájékoztatott, a Humán Közrendi és Vallásügyi Bizottság a közelmúltban hozott döntést a hátrányos szociális helyzetű általános iskolások nyári táborozását célzó önkormányzati pályázat elbírálásáról. Ezek alapján összesen 3 millió forint értékű támogatásban részesült a Jászberényi Család és Gyermekjóléti Központ, a Jászberényi Református Egyházközség, a Csillagcserhaj Szolgáltatóház és Kis Csillagtanoda, a Tehetségese és a Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete. A nyári napközis táborok a hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára ingyenesek. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület idén is meghirdette a Magyarország Mézkirálynője címet. Azoknak a fiatal hölgyeknek a jelentkezését várják még július 10-ig, akik elhivatottságot éreznek a méhészet a magyar termelői méz védelmének ügye iránt. A győztest 600 ezer forintos fődíj is megilleti. Magyarország Mézkirálynőjét hagyományosan 2026-ban is a Jászberényi Nemzetközi Mézvásár és Méhész Találkozó keretében választják meg augusztus 1-én. A szervezők hangsúlyozták, hogy a Méz Királynő program jóval több egy hagyományos szépségversenynél, hiszen a címviselője egy éven át a magyar méhészek és hazai termelői méz nagykövete lesz. Feladata, hogy különböző rendezvényeken, szakmai programokon, kiállításokon és vásárokon hitelesen képviselje a méhészeti ágazatot, valamint felhívja a figyelmet a méhek és más beporzók pótolhatatlan szerepére, emelte ki az Országos Méhész Egyesület hozzátéve, hogy olyan jelentkezőket keresnek, akik már rendelkeznek méhészeti alapismeretekkel, érdeklődnek a méhészeti termékek iránt, és szívesen vállalnak nyilvános szereplést. Fontosnak tartják, hogy Magyarország leendő mézkirálynője megfelelő tudással rendelkezzen a méz és más méhészeti termékek egészségre gyakorolt hatásairól, valamint hitelesen tudjon beszélni a méhészek munkájáról és a beporzás jelentőségéről. Bejelentés érkezett a rendőrségre, és a sértett elpanaszolta, hogy egy szolnoki bevásárlóközpont kerékpár tárolójából előző nap éjjel lezárva, egymáshoz láncolva hagyta két kerékpárját, aminek most hűlt helyét találta. Az egyenruhások azonnal intézkedtek, kamerafelvételt elemeztek, és gyorsan azonosították a tettest, egy 37 éves rákóczi falvai lakost, akit a bejelentéstől számított két órán belül elfogtak. Semmit nem tagadott, elmondta, hogy a két kereküeket elrejtette a Zagyva árterében. A rendőrök megtalálták, lefoglalták a bicikliket, a férfit lopásbüntet miatt hallgatták ki. A jelenlegi ügyét egyesítették egy június óta ellene folyamatban lévő eljáráshoz. A megalapozott gyanú szerint ugyanis társával kifosztottak és bántalmaztak egy 51 éves férfit, elvették pénzét, iratait és táskájából a ruháit. A bántalmazás következtében a sértett könnyű sérülést szenvedett. Egyik kihallgatásán sem tett vallomást. Változó vastagságú felhőzet terjeszkedik fölöttünk, ennek szakadozását, csökkenését követően alapvetően sok napsütés ígérkezik, ugyanakkor gomoly felhőképződésre is számíthatunk, ez utóbbi főként az északkeleti országrészben lehet erőteljesebb, leginkább arrafelé keletkezhetnek záporok, zivatarok, késő estére többnyire 13 és 21 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Tudod, hogy a Jászberényi belvárosi strandfürdőben minden hétköznap reggel az úszó ki a nagy medence? Tudod, hogy a nap folyamán is 3 sáv a sportolóknak van fenntartva? Tudod, hogy a termálfürdő egész évben üzemel? Tudod, hogy a gőzfürdőben valódi kamillával párologtatunk? Tudod, milyen jól esik megmerülni egy forró szauna után a hideg vízben? És azt tudod, hogy egész nyáron meghosszabbított nyitvatartással várjuk minden sportolni, pancsolni, pihenni vágyó vendégünket? Gyere, és ha eddig nem tudtad, akkor tapasztald meg mindezt az élményt a Jászberényi belvárosi strand és termálfürdőben. Ez volt a reklám. A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
3: A TÜFM hírei.
4: Marad a napos, felhős idő. Jövő héten is lesz 2 napos rendkívüli országgyűlés. Az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az autósok. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Az alaptörvény módosítási javaslat számos elemében sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalom megosztás elvét, közölte a Sándor Palota az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban az MTI-vel. Súlyog Tamás felhívja a figyelmet arra, hogy a tervezet elfogadásának lehetőségével veszélybe kerül a rendszerváltás vívmányain és az európai értékeken alapuló magyar alkotmányos demokrácia. Interaktív azbeszt térképet indított a Greenpeace. A lakosok bejelenthetik azokat a magyarországi, ausztriai vagy más országban található helyszíneket, ahol azbeszt szennyezésre gyanakodnak. A kezdeményezés célja, hogy átláthatóbbá tegye a szennyezések helyzetét, segítse az érintettek tájékozódását és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. A térkép megjeleníti a már dokumentált szennyezett területeket, valamint azokat is, ahol már megtörtént a kármentesítés. A lakossági bejelentéseket fényképes bizonyítékokkal vagy laboreredményekkel várják. Az aratás miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatunk a közutakon. A nagyméretű, lassú munkagépek mögött feltorlódhat a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon nagy oldaltávolságot tartva lehet azokat, hívja fel a figyelmet az Országos Baleset Megelőzési Bizottság. Arra is figyelmeztetnek, hogy a mezőgazdasági járművek jelzőfényei nem lehetnek takarásban, a kombájnokról pedig le kell szerelni a vágóasztalt. Útfelújítás miatt változik a forgalmi rend a 9. kerületi Mester utcában. Péntektől nem lehet behajtani a Haller utca felől a Ferenc körút irányába, közölte a BKK. A Kereszt utcák felől is be lehet hajtani a Mester utcába, a célforgalom pedig továbbra is biztosított. A munkák idején az érintett útszakaszokon 30 km/h sebességkorlátozás lesz érvényben. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Késő estére 13 és 21 fok közé hűl le a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnaömetné Király Éva. Országszerte több mint 31 ezer hektárt érint a most elindult szúnyoggyérítés, köztük 151 vidéki települést. Jásznagykunszolnok, Heves, Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsoda, Baüzemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Pest, valamint Tolna megyében. A szakemberek speciális platós autókra rögzített berendezésekkel juttatják ki az irtószert a lakó övezetekben. A munkálatokat direkt a késő esti és az éjszakai időszakra időzítik, így a mikroszkópikus cseppekre porlasztott, rendkívül alacsony dúzisú készítmény sem a méhekre, sem a lakosságra vagy a házi állatokra nem jelent veszélyt. A hatóságok kiemelték, hogy az érintett körzetekben az utóbbi időben drasztikusan elszaporodtak az olyan behurcolt, agresszív, inváziós fajok, mint amilyen az ázsiai tigris szúnyog is. Több térségi kórház vette át ideglenesen a szolnoki Hetényi Géza Kórház és Rendelő Intézettől az MR diagnosztikai vizsgálatokat. Mint a megyei egészségügyi intézmény vezetősége tájékoztatott, az MR készülék hűtési rendszere meghibásodott, ezért az MR diagnosztikai vizsgálatokat jelenleg nem tudják elvégezni. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a fekvő és járóbetegellátás tekintetében több szolgáltatót is kijelölt az MR vizsgálatok elvégzésére, így a Debreceni Egyetem klinikai központját, a 60-i Albert Schweitzer kórházat, a Kistarcsai Flór Ferenc kórházat, valamint a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórházat. Dr. Péter Lívia, a szolnoki Hetényi Géza Kórház központi radiológiai osztályának osztályvezető főorvosa a Klubrádiónak azt nyilatkozta, hogy az elmúlt 12 évben nem volt karbantartva és javítva a hűtőrendszere az MR-i készüléknek. A szolnoki kórház főorvosa elmondta, a berendezést tavaly novemberben vették át a magánszolgáltatótól, ám míg az MR-gépre volt szerződés, a hűtőklímára nem. A javítást végző cég mostanra megkezdte már a munkát Szolnokon, és mivel a szükséges alkatrész hamarosan megérkezik, a jövő hét elejére várhatóan működőképes lesz az MR-i készülék. Emellett az Országos Kórházi Főigazgatósággal közösen egy mobil készüléket is beüzemelnek, így a tervek szerint a jövő héttől két gép dolgozna párhuzamosan gyorsított ütemben, valamint az intézmény ígéretet kapott arra is, hogy hamarosan kapnak egy új MR-i készüléket is. Az elmúlt napokban több gépkocsi feltörés történt a Jászkunságban. A Jásznagykunszolnok megyei rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy a gépkocsiból történő lopások jelentős része megelőzhető néhány egyszerű óvintézkedés betartásával. A rendőrség azt javasolja, hogy soha ne hagyjunk látható helyen értéktárgyat a gépkocsi utasterében. Táskát, laptopot, mobiltelefont, pénztárcát és okmányokat ki kell venni a járműből. Ha ez nem megoldható, akkor azt indulás előtt diszkréten a csomagtartóban kell elhelyezni. A parkolást követően mindig be kell zárni az autót és ellenőrizni az ablakok, napfénytető, valamint a csomagtér megfelelő záródását. Lehetőség szerint jól megvilágított, forgalmas vagy kamerával megfigyelt helyen parkoljunk. Ne hagyjunk a járműben olyan tárgyakat, amelyek arra utalhatnak, hogy érték lehet elrejtve a csomagtartóban. Változó vastagságú felhőzet terjeszkedik fölöttünk, ennek szakadozását, csökkenését követően alapvetően sok napsütés ígérkezik, ugyanakkor gomoly felhőképződésre is számíthatunk, ez utóbbi főként az északkeleti országrészben lehet erőteljesebb, leginkább arrafelé keletkezhetnek záporok, zivatarok, késő estére többnyire 13 és 21 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Marad a napos felhős idő. A NATO erősebb, mint valaha, jelentette ki Orbán Anita. Emelkedett a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A NATO csúcs legfontosabb eredménye, hogy a tagországok megerősítették, védelmi kiadásaikat felhozzák a GDP 5%-ára, közölte Orbán Anita, aki Magyar Péter miniszterelnökkel részt vett az ankarai csúcs találkozón. A külügyminiszter hangsúlyozta, Ukrajnával kapcsolatban megegyeztek arról, hogy a katonai szövetség minél előbb igazságos és tartós békét szeretne. A tárcavezető hozzátette, sok kormány és államfő szerint a NATO erősebb, mint valaha. Venezuelában tovább emelkedett a júniusi kettős földrengés halálos áldozatainak száma, amely már meghaladta 3800-at. A természeti katasztrófában csaknem 16700-an sérültek meg, és több mint 6400 embert mentettek ki a romok alól. A dél-amerikai ország északi részét június 24-én rázta meg egy 7,2-es, illetve egy 7,5-es erősségű földrengés. Odesszában már a gyásznapot hirdettek az éjszakai orosz légi csapások áldozatainak emlékére. A rakétákkal és drónokkal végrehajtott támadásban civil infrastrukturális létesítmények, üzletek és benzinkutak rongálódtak meg. Négyen meghaltak, hatan megsebesültek. A dél-ukrajnai Herszon megyét ért orosz dróncsapásnak is volt egy halálos áldozata. 5 civil, köztük 3 mentős is megsebesült. Az ügyészség háborús bűncselekmények elkövetése miatt előzetes nyomozást indított. Interaktív azbeszt térképet indított a Greenpeace. A lakosok bejelenthetik azokat a magyarországi, ausztriai vagy más országban található helyszíneket, ahol azbeszt szennyezésre gyanakodnak. A kezdeményezés célja, hogy átláthatóbbá tegye a szennyezések helyzetét, segítse az érintettek tájékozódását és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. A lakossági bejelentéseket fényképes bizonyítékokkal vagy laboreredményekkel várják. Útfelújítás miatt változik a forgalmi rend a 9. kerületi Mester utcában. Péntektől nem lehet behajtani a Haller utca felől a Ferenc körút irányába, közölte a BKK. A Kereszt utcák felől is be lehet hajtani a Mester utcába, a célforgalom pedig továbbra is biztosított. A munkák idején az érintett útszakaszokon 30 km/h sebességkorlátozás lesz érvényben. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Késő estére 13 és 21 fok közé hűl le a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
6: Yngwie Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
7: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja Önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Ez volt a reklám.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
4: Több nyári tábort is támogat a Berényi önkormányzat. Jászsági iskolaőröknek szerveztek továbbképzést. Jászberényben választják meg az új Méz királynőt, még lehet jelentkezni. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Több nyári napközös tábor megvalósulását támogatja anyagilag a Jászberényi önkormányzat. Mint Budai Lórend polgármester közösségi oldalán tájékoztatott, a Humán Közrendi és Vallásügyi Bizottság a közelmúltban hozott döntést a hátrányos szociális helyzetű általános iskolások nyári táborozását célzó önkormányzati pályázat elbírálásáról. Ezek alapján összesen 3 millió forint értékű támogatásban részesült a Jászberényi Család és Gyermekjóléti Központ, a Jászberényi Református Egyházközség, a Csillagcserhaj Szolgáltatóház és Kis Csillagtanoda, a Tehetségese és a Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete. A nyári napközis táborok a hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára ingyenesek. Jász-Nagykun-Szolnok megye iskolai őrei már 2021 óta részt vesznek az Országos Rendőrfőkapitányság által indított identitás programban, melyet évente a megyei rendészeti trénerek tartanak. A továbbképzés fókuszában most az egyénre szabott konfliktus kezelés állt, a konzultáció során lehetőség volt átbeszélni a szolgálat során átélt negatív és pozitív élményeket, majd feltérképezni a megoldás és fejlesztés lehetséges területeit is. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület idén is meghirdette a Magyarország Méz Királynője címet. Azoknak a fiatal hölgyeknek a jelentkezését várják még július 10-ig, akik elhivatottságot éreznek a méhészet a magyar termelői méz védelmének ügye iránt. A győztest 600 ezer forintos fődíj is megilleti. Magyarország Méz Királynőjét hagyományosan 2026-ban is a Jászberényi Nemzetközi Mézvásár és Méhész Találkozó keretében választják meg augusztus 1-én. A szervező ők hangsúlyozták, hogy a Méz Királynő program jóval több egy hagyományos szépségversenynél, hiszen a címviselője egy éven át a magyar méhészek és hazai termelői méz nagykövete lesz. Feladata, hogy különböző rendezvényeken, szakmai programokon, kiállításokon és vásárokon hitelesen képviselje a méhészeti ágazatot, valamint felhívja a figyelmet a méhek és más beporzók pótolhatatlan szerepére, emelte ki az Országos Méhész Egyesület hozzátéve, hogy olyan jelentkezőket keresnek, akik már rendelkeznek méhészeti alapismeretekkel, érdeklődnek a méhészeti termékek iránt, és szívesen vállalnak nyilvános szereplést. Fontosnak tartják, hogy Magyarország leendő méz királynője megfelelő tudással rendelkezzen a méz és más méhészeti termékek egészségre gyakorolt hatásairól, valamint hitelesen tudjon beszélni a méhészek munkájáról és a beporzás jelentőségéről. Bejelentés érkezett a rendőrségre, és a sértett elpanaszolta, hogy egy szolnoki bevásárlóközpont kerékpár tárolójából előző nap éjjel lezárva, egymáshoz láncolva hagyta 2 kerékpárját, aminek most hűlt helyét találta. Az egyenruhások azonnal intézkedtek, kamerafelvételt elemeztek, és gyorsan azonosították a tettest, egy 37 éves rákóczi falvai lakost, akit a bejelentéstől számított 2 órán belül elfogtak. Semmit nem tagadott, elmondta, hogy a 2 kerekűeket elrejtette a Zagyva árterében. A rendőrök megtalálták, lefoglalták a bicikliket, a férfit lopásbüntet miatt hallgatták ki. A jelenlegi ügyét egyesítették egy június óta ellene folyamatban lévő eljáráshoz. A megalapozott gyanú szerint ugyanis társával kifosztottak és bántalmaztak egy 51 éves férfit, elvették pénzét, iratait és táskájából a ruháit. A bántalmazás következtében a sértett könnyű sérülés szenvedett. Egyik kihallgatásán sem tett vallomást. Változó vastagságú felhőzet terjeszkedik fölöttünk, ennek szakadozását csökkenését követően alapvetően sok napsütés ígérkezik, ugyanakkor gomoly felhőképződésre is számíthatunk, ez utóbbi főként az északkeleti ország részben lehet erőteljesebb, leginkább arrafelé keletkezhetnek záporok, zivatarok, késő estére többnyire 13 és 21 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Ebédidő. Minden hétköznap délben delelő, fülbemászó dallamokkal, helyi információkkal.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Giron the Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kunu Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kis Grófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról. Szerezd be a belépődet a girondefest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Tudod, hogy a Jászberényi Belvárosi Strandfürdőben minden hétköznap reggel az úszóké a nagy medence? Tudod, hogy a nap folyamán is három sáv a sportolóknak van fenntartva? Tudod, hogy a termálfürdő egész évben üzemel? Tudod, hogy a gőzfürdőben valódi kamillával párologtatunk? Tudod, milyen jól esik megmerülni egy forró szauna után a hideg vízben? És azt tudod, hogy egész nyáron meghosszabbított nyitvatartással várjuk minden sportolni, pancsolni, pihenni vágyó vendégünket? Gyere, és ha eddig nem tudtad, akkor tapasztald meg mindezt az élményt a Jászberényi Belvárosi Strand és Termálfürdőben.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Marad a szeles napos idő. Megszüntette a nyomozást a NAV az ukrán pénzszállító ügyében. Meghalt Bonnie Tyler. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A lengyel és a magyar nemzet mindig számíthatott egymásra, és ez megalapozza a közös jövőt is. Jelentette ki az országgyűlés elnöke Varsóban, a lengyel hivatali partnerével közösen tartott sajtóértekezleten. Forsthoffer Ágnes fontosnak nevezte, hogy Lengyelország és Magyarország újra összekapcsolódjon. Hozzátette, politikailag, gazdaságilag és a civil szférában is sok lehetőség nyílik az együttműködésre. A NATO csúcs legfontosabb eredménye, hogy a tagországok megerősítették védelmi kiadásaikat, felhozzák a GDP 5%-ára, közölte Orbán Anita, aki Magyar Péter miniszterelnökkel részt vette az ankarai csúcs találkozón. A külügyminiszter hangsúlyozta, Ukrajnával kapcsolatban megegyeztek arról, hogy a katonai szövetség minél előbb igazságos és tartós békét szeretne. A tárcavezető hozzátette, sok kormány és államfő szerint a NATO erősebb, mint valaha. Súlyog Tamás köztársasági elnök véleménye szerint az alaptörvény módosítási javaslat sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalom megosztás elvét. A 17. módosítás egyebek között megszünteti Súlyog Tamás államfői tisztségét. A köztársasági elnök úgy véli, hogy politikai indokokra hivatkozva személyre szabott módon távolítaná el az alkotmányozó többség, és utóda politikai kinevezett lenne. A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése, ezért 25,9 milliárd forintot fizet be a távfőkasszába, mondta Magyar Éva kormány szóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Hozzátette, hogy az intézkedés nincs hatással a lakossági távfőárakra, de hozzájárul az alacsony árak fenntartásához. Felfüggesztette a nyomozást az ukrán pénzszállítók ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A hatóság tájékoztatása szerint a belföldi vizsgálatot befejezték, és eddigi eredmények nem utalnak bűncselekményre. A NAV pénzmosás gyanújával nyomoz, az ügy végleges lezárásához azonban szükség van az osztrák hatóságok válaszára. A terrorelhárítási központ március elején tartóztatott fel két páncélautót, amelyek az ukrán állami banknak szállítottak értékeket Ausztria és Ukrajna között. 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kiló aranyat foglaltak le a magyar hatóságok, melyet a választás után visszajuttattak. Elhunyt Bonnie Tyler Velszi énekesnő. Első kislemeze 1977-ben jelent meg, majd a 80-as években egyebek mellett a Total Eclipse of Heart és az It's a Heartache című dalaival vált világhírűvé. Az előadót májusban egy sürgősségi műtétet követően mesterséges kómába helyezték, amiből később felébresztették, de továbbra sem érezte jól magát. Bonnie Tyler 75 éves volt. Országszerte sok napsütés várható gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. A szél ma több helyen, holnap már csak néhol erősödik meg. Éjszaka 10-15, holnap napközben 24-31 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Több térségi kórház vette át ideglenesen a szolnoki Hetényi Géza kórháztól az MRI diagnosztikai vizsgálatokat. Nagyszabású szúnyoggyérítés indult a Jászkunságban. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Több térségi kórház vette át ideglenesen a szolnoki Hetényi Géza kórház és rendelő intézettől az MR diagnosztikai vizsgálatokat. Mint a megyei egészségügyi intézmény vezetősége tájékoztatott, az MR készülék hűtési rendszere meghibásodott, ezért az MR diagnosztikai vizsgálatokat jelenleg nem tudják elvégezni. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a fekvő és járóbetegellátás tekintetében több szolgáltatót is kijelölt az MR vizsgálatok elvégzésére, így a Debreceni Egyetem klinikai központját, a 60-i Albert Schweitzer kórházat, a Kistarcsai Flór Ferenc kórházat, valamint a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórházat. Dr. Péter Lívia, a szolnoki Hetényi Géza kórház központi radiológiai osztályának osztályvezető főorvosa a Klubrádiónak azt nyilatkozta, hogy az elmúlt 12 évben nem volt karbantartva és javítva a hűtőrendszere az MR-i készüléknek. A szolnoki kórház főorvosa elmondta, a berendezést tavaly novemberben vették át a magánszolgáltatótól, ám míg az MR-gépre volt szerződés, a hűtőklímára nem. A javítást végző cég mostanra megkezdte már a munkát Szolnokon, és mivel a szükséges alkatrész hamarosan megérkezik, a jövő hét elejére várhatóan működőképes lesz az MR-i készülék. Emellett az Országos Kórházi Főigazgatósággal közösen egy mobil készüléket is beüzemelnek, így a tervek szerint a jövő héttől 2 gép dolgozna párhuzamosan gyorsított ütemben, valamint az intézmény ígéretet kapott arra is, hogy hamarosan kapnak egy új MR-i készüléket is. Országszerte több mint 31 ezer hektárt érint a most elindult szúnyoggyérítés, köztük 151 vidéki települést. Jásznagykun-Szolnok, Heves, Bács-Kiskun, Baranya, Békés-Borsod, Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Pest, valamint Tolna megyében. A szakemberek speciális platós autókra rögzített berendezésekkel juttatják ki az irtószert a lakó övezetekben. A munkálatokat direkt a késő esti és az éjszakai időszakra időzítik, így a mikroszkópikus cseppekre porlasztott, rendkívül alacsony dózisú készítmény sem a méhekre, sem a lakosságra vagy a házi állatokra nem jelent veszélyt. A hatóságok kiemelték, hogy az érintett körzetekben az utóbbi idő drasztikusan elszaporodtak az olyan behurcolt, agresszív, inváziós fajok, mint amilyen az ázsiai tigris szúnyog is. Az elmúlt napokban több gépkocsi feltörés történt a Jászkunságban. A Jásznagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy a gépkocsiból történő lopások jelentős része megelőzhető néhány egyszerű óvintézkedés betartásával. A rendőrség azt javasolja, hogy soha ne hagyjunk látható helyen értéktárgyat a gépkocsi utasterében. Táskát, laptopot, mobiltelefont, pénztárcát és okmányokat ki kell venni a járműből. Ha ez nem megoldható, akkor azt indulás előtt diszkréten a csomagtartóban kell elhelyezni. A parkolást követően mindig be kell zárni az autót és ellenőrizni az ablakok, napfénytető, valamint a csomagtér megfelelő záródását. Lehetőség szerint jól megvilágított, forgalmas vagy kamerával megfigyelt helyen parkoljunk. Ne hagyjunk a járműben olyan tárgyakat, amelyek arra utalhatnak, hogy érték lehet elrejtve a csomagtartóban. Változó vastagságú felhőzet terjeszkedik fölöttünk, ennek szakadozását, csökkenését követően alapvetően sok napsütés ígérkezik, ugyanakkor gomoly felhőképződésre is számíthatunk, ez utóbbi főként az északkeleti országrészben lehet erőteljesebb, leginkább arrafelé keletkezhetnek záporok, zivatarok, késő estére többnyire 13 és 21 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
4: frissautó.hu
5: Minden, ami az autódhoz kell.
4: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és
5: csajos cuccok.
4: Mindened az autód.
5: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
4: frissautó.hu Itt vagy már.
5: Motorosoknak is.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Marad a szeles napos idő. Kétnapos rendkívüli ülést tart az országgyűlés a jövő héten. Meghalt Bonnie Tyler. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő héten a parlament. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan hétfőn és kedden is felszólal napi rend előtt. Hétfőn a képviselők szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról, amely egyebek között 3 ciklusban korlátozza a parlamenti képviselők mandátumát, lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozását, erősíti a bírói önigazgatást és csökkenti a kétharmados törvények számát, valamint visszaállítja az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárát, melyel Polt Péter megszűnik az alkotmánybíróság elnöke lenni. A módosítás megszünteti Súlyog Tamás államfői megbízatását is. Kedden a többi között a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításáról folytat majd általános vitát az országgyűlés. A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése, ezért 25,9 milliárd forintot fizet be a távfőkasszába, mondta a Magyar Éva kormányszóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Hozzátette, hogy az intézkedés nincs hatással a lakossági távfőárakra, de hozzájárul az alacsonyabb árak fenntartásához. Felfüggesztette a nyomozást az ukrán pénzszállítók ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A hatóság tájékoztatása szerint a belföldi vizsgálatot befejezték, az eddigi eredmények nem utalnak bűncselekményre. A NAV pénzmosás gyanújával nyomoz, az ügy végleges lezárásához azonban szükség van az osztrák hatóságok válaszára. A terrorelhárítási központ március elején tartóztatott fel 2 páncélautót, amelyek az ukrán állami banknak szállítottak értékeket Ausztria és Ukrajna között. A szállítmányt a parlamenti választás után visszajuttatták Ukrajnának. A Magyar Képzőművészeti Egyetem frissen végzett hallgatóinak diplomamunkáiból nyílik kiállítás holnap a Hungarian Art and Business Művészeti Központban. A tárlaton egyebek között a festészet, a szobrászat, a színpadi látványtervezés és a restaurátor képzés legjobb alkotásai kaptak helyet. A kiállítást szakmai beszélgetések, tárlatvezetések és más kísérő programok egészítik ki. A részletes programok az intézmény online felületein lesznek elérhetők. Elhunyt Bonnie Tyler Velszi énekesnő. Első kislemeze 1977-ben jelent meg, majd a 80-as években több slágere is volt, melyeket a mai napig is játszanak a rádiók. Az előadót májusban egy sürgősségi műtétet követően mesterséges kómába helyezték, amiből később felébresztették, de továbbra sem érezte jól magát. Bonnie Tyler 75 éves volt. Országszerte sok napsütés várható, gumoly felhőkkel leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. A szél ma több helyen, holnap már csak néhol erősödik meg. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Éjszaka 10-15, holnap napközben 24-31 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Jászsági Műszaki Vizsga Centrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó-Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
5: Ez volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnemetné Királyéva. Jászlacskonszolnok megye iskolai őrei már 2021 óta részt vesznek az Országos Rendőrfőkapitányság által indított identitás programban, melyet évente a megyei rendészeti trénerek tartanak. A továbbképzés fókuszában most az egyénre szabott konfliktus kezelés állt, a konzultáció során lehetőség volt átbeszélni a szolgálat során átélt negatív és pozitív élményeket, majd feltérképezni a megoldás és fejlesztés lehetséges területeit is. Több nyári napközés tábor megvalósulását támogatja anyagilag a Jászberényi Önkormányzat. Mint Budai Lórend polgármester közösségi oldalán tájékoztatott, a Humán Közrendi és Vallásügyi Bizottság a közelmúltban hozott döntést a hátrányos szociális helyzetű általános iskolások nyári táborozását célzó önkormányzati pályázat elbírálásáról. Ezek alapján összesen 3 millió forint értékű támogatásban részesült a Jászberényi Család és Gyermekjóléti Központ, a Jászberényi Református Egyházközség, a Csillagcserhaj Szolgáltatóház és Kis Csillagtanoda, a Tehetségese és a Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete. A nyári napközis táborok a hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára ingyenesek. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület idén is meghirdette a Magyarország Mézkirálynője címet. Azoknak a fiatal hölgyeknek a jelentkezését várják még július 10-ig, akik elhivatottságot éreznek a méhészet a magyar termelői méz védelmének ügye iránt. A győztest 600 ezer forintos fődíj is megilleti. Magyarország Mézkirálynőjét hagyományosan 2026-ban is a Jászberényi Nemzetközi Mézvásár és Méhész Találkozó keretében választják meg augusztus 1-én. A szervezők hangsúlyozták, hogy a Mészkirálynő program jóval több egy hagyományos szépségversenynél, hiszen a címviselője egy éven át a magyar méhészek és hazai termelői méz nagykövete lesz. Feladata, hogy különböző rendezvényeken, szakmai programokon, kiállításokon és vásárokon hitelesen képviselje a méhészeti ágazatot, valamint felhívja a figyelmet a méhek és más beporzók pótolhatatlan szerepére, emelte ki az Országos Méhész Egyesület hozzátéve, hogy olyan jelentkezőket keresnek, akik már rendelkeznek méhészeti alapismeretekkel, érdeklődnek a méhészeti termékek iránt, és szívesen vállalnak nyilvános szereplést. Fontosnak tartják, hogy Magyarország leendő mézkirálynője megfelelő tudással rendelkezzen a méz és más méhészeti termékek egészségre gyakorolt hatásairól, valamint hitelesen tudjon beszélni a méhészek munkájáról és a beporzás jelentőségéről. Bejelentés érkezett a rendőrségre, és a sértett elpanaszolta, hogy egy szolnoki bevásárlóközpont kerékpár tárolójából előző nap éjjel lezárva, egymáshoz láncolva hagyta két kerékpárját, aminek most hűlt helyét találta. Az egyenruhások azonnal intézkedtek, kamerafelvételt elemeztek, és gyorsan azonosították a tettest, egy 37 éves rákóczifalvai lakost, akit a bejelentéstől számított 2 órán belül elfogtak. Semmit nem tagadott, elmondta, hogy a 2 kerekűeket elrejtette a Zagyva árterében. A rendőrök megtalálták, lefoglalták a bicikliket, a férfit lopásbüntet miatt hallgatták ki. A jelenlegi ügyét egyesítették egy június óta ellene folyamatban lévő eljáráshoz. A megalapozott gyanú szerint ugyanis társával kifosztottak és bántalmaztak egy 51 éves férfit, elvették pénzét, iratait és táskájából a ruháit. A bántalmazás következtében a sértett könnyű sérülést szenvedett. Egyik kihallgatásán sem tett vallomást. Változó vastagságú felhőzet terjeszkedik fölöttünk, ennek szakadozását, csökkenését követően alapvetően sok napsütés ígérkezik, ugyanakkor gomoly felhőképződésre is számíthatunk, ez utóbbi főként az északkeleti országrészben lehet erőteljesebb, leginkább arrafelé keletkezhetnek záporok, zivatarok, késő estére többnyire 13 és 21 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
4: Tudod, hogy a Jászberényi belvárosi strandfürdőben minden hétköznap reggel az úszó ki a nagy medence? Tudod, hogy a nap folyamán is 3 sáv a sportolóknak van fenntartva? Tudod, hogy a termálfürdő egész évben üzemel? Tudod, hogy a gőzfürdőben valódi kamillával párologtatunk? Tudod, milyen jól esik megmerülni egy forró szauna után a hideg vízben? És azt tudod, hogy egész nyáron meghosszabbított nyitvatartással várjuk minden sportolni, pancsolni, pihenni vágyó vendégünket? Gyere, és ha eddig nem tudtad, akkor tapasztald meg mindezt az élményt a Jászberényi belvárosi strand és termálfürdőben.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Marad a szeles napos idő. Kétnapos rendkívüli ülést tart jövő héten az országgyűlés. Sztrájkoltak a hazai IKEA áruházakban. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő héten a parlament. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan hétfőn és kedden is felszólal majd napi rend előtt. Hétfőn a képviselők szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról, amely egyebek között 3 ciklusban korlátozza a parlamenti képviselők mandátumát. Lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozását, erősíti a bírói önigazgatást és csökkenti a kétharmados törvények számát, valamint visszaállítja az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárát, melyel Polt Péter megszűnik az alkotmánybíróság elnöke lenni. A módosítás megszünteti Súlyog Tamás államfői megbízatását is. Folytatódik a kórházak 3,6 milliárdos keretű klímaprogramja, 13 új helyszínen is megújítják a klímarendszereket, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. 6 helyen már elvégezték a munkálatokat, 8-nál az átadás-átvétel is megtörtént, 18 intézményben még zajlanak a fejlesztések, ebből 7 helyen az eredetinél több mindent végeznek el, emiatt tovább tartanak a munkálatok. Új vasútfejlesztés kezdődött meg Székesfehérvár és a Balaton között. A beruházás előkészítésére tervezési szerződést kötöttek a Szabad-Battyán-Lepsény szakasz korszerűsítésére, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte a cél, hogy az érintett szakaszon két vágányon 160 km/órás sebességgel lehessen haladni. A szerződés keretében elkészülnek az akadálymentes peronok tervei is a Polgárdi Tekeres puszta megállóhelyen és a Kiscséri puszta állomáson. Két órás figyelmeztető sztrájkot tartottak az IKEA mindhárom magyarországi áruházában és más telephelyein. A 300 munkavállaló a korábban sikertelen bértárgyalások miatt döntött a lépésről. Az IKEA regionális vezetője közölte, az idei bérrendezésre szánt összegen felül egy 6%-os soron kívüli emelést nem tudnak vállalni, mert kockázatos lenne a cég stabilitására. Ugyanakkor megállapodtak abban, hogy az IKEA vezetése és a szakszervezet szorosan együttműködik a bér- és juttatási rendszer felülvizsgálatán. 7 királynóra volt fideszes országgyűlési képviselőhöz köthető szervezet közötti gazdasági összefonódás és a költségek többszöri elszámolásának gyanúja miatt tesz feljelentést a miniszterelnökség a tisztító tűzművelet keretében, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A FICSAK 11 alapítvány és ahhoz kapcsolódó egyesületek az elmúlt 5 évben összesen több mint 1,5 milliárd forint állami támogatást kaptak. Az átvilágítás során felmerült a hűtlen kezelés, a hivatali visszaélés és a költségvetési csalás gyanúja. Országszerte sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, leginkább az észak-keleti országrészben fordulhat elő záporzivatar. A hajnali 10-15 fok után napközben 24-31 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Ez volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnaömetné Király Éva. Országszerte több mint 31 ezer hektárt érint a most elindult szúnyoggyérítés, köztük 151 vidéki települést. Jász-Nagykunszolnok, Heves, Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod, Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Pest, valamint Tolna megyében. A szakemberek speciális platós autókra rögzített berendezésekkel juttatják ki az írtószert a lakóövezetekben. A munkálatokat direkt a késő esti és az éjszakai időszakra időzítik, így a mikroszkópikus cseppekre porlasztott, rendkívül alacsony dózisú készítmény sem a méhekre, sem a lakosságra vagy a házi állatokra nem jelent veszélyt. A hatóságok kiemelték, hogy az érintett körzetekben az utóbbi időben drasztikusan elszaporodtak az olyan behurcolt, agresszív inváziós fajok, mint amilyen az ázsiai tigris szúnyog is. Több térségi kórház vette át ideglenesen a szolnoki Hetényi Géza Kórház és Rendelő Intézettől az MR diagnosztikai vizsgálatokat. Mint a megyei egészségügyi intézmény vezetősége tájékoztatott, az MR készülék hűtési rendszere meghibásodott, ezért az MR diagnosztikai vizsgálatokat jelenleg nem tudják elvégezni. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a fekvő és járóbetegellátás tekintetében több szolgáltatót is kijelölt az MR vizsgálatok elvégzésére, így a Debreceni Egyetem klinikai központját, a 60-i Albert Schweitzer kórházat, a Kistarcsai Flór Ferenc kórházat, valamint a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórházat. Dr. Péter Lívia, a szolnoki Hetényi Géza Kórház központi radiológiai osztályának osztályvezető főorvosa a Klubrádiónak azt nyilatkozta, hogy az elmúlt 12 évben nem volt karbantartva és javítva a hűtőrendszere az MR-i készüléknek. A szolnoki kórház főorvosa elmondta, a berendezést tavaly novemberben vették át a magánszolgáltatótól, ám míg az MR-gépre volt szerződés, a hűtőklímára nem. A javítást végző cég mostanra megkezdte már a munkát Szolnokon, és mivel a szükséges alkatrész hamarosan megérkezik, a jövő hét elejére várhatóan működőképes lesz az MR-i készülék. Emellett az országos kórházi főigazgatósággal közösen egy mobil készüléket is beüzemelnek, így a tervek szerint a jövő héttől két gép dolgozna párhuzamosan gyorsított ütemben, valamint az intézmény ígéretet kapott arra is, hogy hamarosan kapnak egy új MR-i készüléket is. Az elmúlt napokban több gépkocsi feltörés történt a Jászkunságban. A Jász-Nagykunszolnok megyei rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy a gépkocsiból történő lopások jelentős része megelőzhető néhány egyszerű óvintézkedés betartásával. A rendőrség azt javasolja, hogy soha ne hagyjunk látható helyen értéktárgyat a gépkocsi utasterében. Táskát, laptopot, mobiltelefont, pénztárcát és okmányokat ki kell venni a járműből. Ha ez nem megoldható, akkor azt indulás előtt diszkréten a csomagtartóban kell elhelyezni. A parkolást követően mindig be kell zárni az autót és ellenőrizni az ablakok, napfénytető, valamint a csomagtér megfelelő záródását. Lehetőség szerint jól megvilágított, forgalmas vagy kamerával megfigyelt helyen parkoljunk. Ne hagyjunk a járműben olyan tárgyakat, amelyek arra utalhatnak, hogy érték lehet elrejtve a csomagtartóban. változó vastagságú felhőzet terjeszkedik fölöttünk, ennek szakadozását, csökkenését követően alapvetően sok napsütés ígérkezik, ugyanakkor gomoly felhőképződésre is számíthatunk, ez utóbbi főként az északkeleti ország részben lehet erőteljesebb, leginkább arrafelé keletkezhetnek záporok, zivatarok, késő estére többnyire 13 és 21 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Giron the Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kuno Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kisgrófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról. Szerezd be a belépődet a girondefest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
3: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezménnyár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Marad a szeles, de napos idő. Folytatódik a kórházak hűtési rendszereinek felújítási programja. Elkészült a civil klímatörvényjavaslat. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Kétnapos rendkívüli ülés tart a jövő héten a parlament. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan hétfőn és kedden is felszólal napirend előtt. Hétfőn a képviselők szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról, amely egyebek között 3 ciklusban korlátozza a parlamenti képviselők mandátumát. Lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozását. Erősíti a bírói önigazgatást és csökkenti a kétharmados törvények számát. Valamint visszaállítja az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárát, melyel Polt Péter megszűnik az Alkotmánybíróság elnöke lenni. A módosítás megszünteti Súlyog Tamás államfői megbízatását is. Folytatódik a kórházak 3,6 milliárdos keretű klímaprogramja, 13 új helyszínen is megújítják a klímarendszereket, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. 6 helyen már elvégezték a munkálatokat, 8-nál az átadás-átvétel is megtörtént. 18 intézményben még zajlanak a fejlesztések, ebből 7 helyen az eredeti tervnél több mindent végeznek el, emiatt tovább tartanak a munkálatok. Elkészült a civil klímatörvényjavaslat, melynek kidolgozásában 200 szervezet és 40 szakértő vett részt. A tervezetet átadják a kormánynak, jelentette be Baranyai Gábor jogász a javaslatot ismertető sajtótájékoztatón. Hangsúlyozza, a klímaváltozás összetett civilizációs válság lenyomata, ezért kezeléséhez széles hatályú kerettörvényre van szükség. A kezdeményezés előzménye, hogy az Alkotmánybíróság tavaly új klímatörvény megalkotására kötelezte az országgyűlést. Új vasútfejlesztés kezdődött meg Székesfehérvár és a Balaton között. A beruházás előkészítésére tervezési szerződést kötöttek a Szabadbattyán-Lepsény szakasz korszerűsítésére, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a cél az, hogy az érintett szakaszon két vágányon 160 km/órás sebességgel lehessen haladni. A szerződés keretében elkészülnek az akadálymentes peronok tervei is, a polgárdi tekeres puszta megállóhelyen és a Kiscsé puszta állomáson is. Két órás figyelmeztető sztrájkot tartottak az IKEA mindhárom magyarországi áruházában és más telephelyein. A 300 munkavállaló a korábban sikertelen bértárgyalások miatt döntött a lépésről. Az IKEA regionális vezetője közölte, az idei bérrendezésre szánt összegen felül egy 6%-os soron kívüli emelést nem tudnak vállalni, mert kockázatos lenne a cég stabilitására. Ugyanakkor megállapodtak abban, hogy az IKEA vezetése és a szakszervezet szorosan együttműködik a bér- és juttatási rendszer felülvizsgálatán. Országszerte sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, leginkább az észak-keleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. A hajnali 10-15 fokról 24-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Ez volt a reklám.
3: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
4: Több nyári tábort is támogat a Berényi önkormányzat. Jászsági iskolaőröknek szerveztek továbbképzést. Jászberényben választják meg az új méz királynőt, még lehet jelentkezni. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Több nyári napközés tábor megvalósulását támogatja anyagilag a Jászberényi önkormányzat. Mint Budai Lóránt polgármester közösségi oldalán tájékoztatott, a Humán Közrendi és Vallásügyi Bizottság a közelmúltban hozott döntést a hátrányos szociális helyzetű általános iskolások nyári táborozását célzó önkormányzati pályázat elbírálásáról. Ezek alapján összesen 3 millió forint értékű támogatásban részesült a Jászberényi Család és Gyermekjóléti Központ, a Jászberényi Református Egyházközség, a Csillagcserhaj Szolgáltatóház és Kis Csillagtanoda, a Tehetségese és a Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete. A nyári napközis táborok a hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára ingyenesek. Jász-Nagykun-Szolnok megye iskolai őrei már 2021 óta részt vesznek az Országos Rendőrfőkapitányság által indított identitás programban, melyet évente a megyei rendészeti trénerek tartanak. A továbbképzés fókuszában most az egyénre szabott konfliktus kezelés állt, a konzultáció során lehetőség volt átbeszélni a szolgálat során átélt negatív és pozitív élményeket, majd feltérképezni a megoldás és fejlesztés lehetséges területeit is. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület idén is meghirdette a Magyarország Méz Királynője címet. Azoknak a fiatal hölgyeknek a jelentkezését várják még július 10-ig, akik elhivatottságot éreznek a méhészet a magyar termelői méz védelmének ügye iránt. A győztest 600 ezer forintos fődíj is megilleti. Magyarország Méz Királynőjét hagyományosan 2026-ban is a Jászberényi Nemzetközi Mézvásár és Méhész Találkozó keretében választják meg augusztus 1-én. A szervezők hangsúlyozták, hogy a Méz Királynő program jóval több egy hagyományos szépségversenynél, hiszen a címviselője egy éven át a magyar méhészek és hazai termelői méz nagykövete lesz. Feladata, hogy különböző rendezvényeken, szakmai programokon, kiállításokon és vásárokon hitelesen képviselje a méhészeti ágazatot, valamint felhívja a figyelmet a méhek és más beporzók pótolhatatlan szerepére, emelte ki az Országos Méhész Egyesület hozzátéve, hogy olyan jelentkezőket keresnek, akik már rendelkeznek méhészeti alapismeretekkel, érdeklődnek a méhészeti termékek iránt, és szívesen vállalnak nyilvános szereplést. Fontosnak tartják, hogy Magyarország leendő méz királynője megfelelő tudással rendelkezzen a méz és más méhészeti termékek egészségre gyakorolt hatásairól, valamint hitelesen tudjon beszélni a méhészek munkájáról és a beporzás jelentőségéről. Bejelentés érkezett a rendőrségre, és a sértett elpanaszolta, hogy egy szolnoki bevásárlóközpont kerékpár tárolójából előző nap éjjel lezárva, egymáshoz láncolva hagyta két kerékpárját, aminek most hűlt helyét találta. Az egyenruhások azonnal intézkedtek, kamerafelvételt elemeztek, és gyorsan azonosították a tettest, egy 37 éves rákóczi falvai lakost, akit a bejelentéstől számított két órán belül elfogtak. Semmit nem tagadott, elmondta, hogy a két kerekűeket elrejtette a Zagyva árterében. A rendőrök megtalálták, lefoglalták a bicikliket, a férfit lopásbüntet miatt hallgatták ki. A jelenlegi ügyét egyesítették egy június óta ellene folyamatban lévő eljáráshoz. A megalapozott gyanú szerint ugyanis társával kifosztottak és bántalmaztak egy 51 éves férfit, elvették pénzét, iratait és táskájából a ruháit. A bántalmazás következtében a sértett könnyű sérülést szenvedett. Egyik kihallgatásán sem tett vallomást. változó vastagságú felhőzet terjeszkedik fölöttünk, ennek szakadozását, csökkenését követően alapvetően sok napsütés ígérkezik, ugyanakkor gomoly felhőképződésre is számíthatunk, ez utóbbi főként az északkeleti ország részben lehet erőteljesebb, leginkább arrafelé keletkezhetnek záporok, zivatarok, késő estére többnyire 13 és 21 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Marad a napos nyári idő, néhol záporra, zivatarral. Folytatódik a kórházak klímarendszereinek felújítása. Fegyházbüntetést kapott az írfolytogató. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Folytatódik a kórházak 3,6 milliárdos keretű klímaprogramja. 13 új helyszínen is megújítják a klímarendszereket, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. 6 helyen már elvégezték a munkálatokat, 8-nál az átadás-átvétel is megtörtént. 18 intézményben még zajlanak a fejlesztések, ebből 7 helyen az eredeti tervnél több mindent végeznek el, emiatt tovább tartanak a munkálatok. Új vasútfejlesztés kezdődött meg Székesfehérvár és a Balaton között. A beruházás előkészítésére tervezési szerződést kötöttek a Szabadbattyán-Lepsény szakasz korszerűsítésére, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy a cél az, hogy az érintett szakaszon két vágányon 160 km/h sebességgel lehessen haladni. A szerződés keretében elkészülnek az akadálymentes peronok tervei is két állomáson. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, hogy a tárca 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján megszűnik a kamara eddigi átpolitizáltsága, és a jövőben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. Egyebek mellett megújul a kamarai választás rendje, és szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok is. Politikailag motivált döntés alapján rúgták ki utolsó civil munkahelyéről, közölte Tar Zoltán, miután a bíróság másodfokon is kimondta a munkaügyi perében, hogy jogellenesen mondtak fel neki a Neumann Nonprofit Közhasznú Kft.-nél egy nyilvános megszólalása után. Tar Zoltán egy 2024 áprilisi kossuth-téri demonstráción felszólalt, bírálva az állam és az egyház összefonódását, valamint Balogh Zoltán református püspöknek a kegyelmi ügyben nem tisztázott szerepét. A tárcavezető a megítélt 1 millió forintos sérelemdíját a Tiszadobi Tűzcsiholó Egyesületnek ajánlotta fel. 14 év fegyházra ítélték azt az ír férfit, aki Budapesten megölte amerikai alkalmi szexpartnerét. Az eset még 2024 novemberében történt, az akkor 38 éves férfi egy szórakozóhelyen ismerkedett meg a 31 éves turistával, akit később felvitt a lakásába. Együttlétük során a nőt bántalmazta és megfojtotta. Holttestét egy bőrön betette, majd bérelt autóval egy Balaton környéki erdőbe vitte, ahol elrejtette. A férfi után hajtóvadászatot indítottak, a nyomozók 4 napon belül elfogták és letartóztatták. A most meghozott ítélet ellen a vádlott fellebbezett, így az ítélet nem jogerős. Országszerte sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. A szél csak néhol erősödik meg. A hajnali 10-15 fokról 24-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
8: Gimme, gimme, gimme

0: következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Bármilyen karaktert eljátszol filmben vagy színpadon, hogyha felkérnek rá?
3: Én úgy gondolom, egy színész.
4: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
3: Nem nagyon válogathat.
4: Csomor Csilla, színművész.
5: A 40 éves pályafutásom során egyetlen egyszer adtam vissza szerepet.
4: Kocsis Dénes, színész.
6: Az a helyzet, hogy legtöbbször nem tudjuk feltétlenül, hogy miről van szó. Tehát nem az van, hogy elküldik a szövegkönyvet, a zenei anyagot, és azt mondják, hogy művész úr, szeretnénk felkérni a következő szerepre, várjuk a visszajelzését 3 héten belül, hanem kapunk egy adott esetben egy e-mailt, hogy akkor 2 nap múlva szeretnénk a választ megkapni. Tehát azt se tudjuk, hogy mit vállalunk el egyébként.
2: Ha mondjuk egy gangstert kellene alakítani, aki mondjuk csúnyán beszél, káromkodik nagyon.
3: Hát az a helyzet, hogy ha az író veszi a bátorságot, és úgy írja meg a szöveget, hogy az ilyen obszén legyen, vagy ilyen csúnya, káromkodó mondatok legyenek, hát akkor az ember azt mondja, hogy ha lehet, valahol finomítsuk, ha olyan, de hát azt el kell játszani. Mint ahogy, mit tudom én, ha olyan, akkor akcentussal kell beszélni, vagy dadogva kell beszélni, vagy rosszul kell beszélni.
2: Az se baj, hogyha mondjuk utána ebből akkora siker lesz, hogy mondjuk a fiatalok körében szálló igévé válik néhány onnan vett káromkodás.
3: Van ilyen.
2: Van ilyen, azért mondom, és utána összekapcsolják veled.
3: Van ilyen, melyik valamilyen, de én csináltam is ilyet, valamelyik zenekar, vagy nem tudom, szinkronizálbattuk. Hát volt sok olyan szinkron szerep, ahol muszáj volt csúnyán beszélni, ez kétségtelen. Azt megkérdeztem, hogy ez hogyan engedik 18 évet alulinak, azt mondták, az 18-en fölé, hát akkor is. Tehát én úgy gondolom, hogy az ember igyekszik természetesen arra, hogy azért a színművészet szebbik oldalát képviselje, de úgy gondolom, hogy a gonosz embert is el kell játszani, a rossz embert is el kell játszani.
1: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Trió napközben. Minden, ami jásság.
1: Ez a Trió FM jelszvereinyből programajánlóval folytatjuk. Jászárokszállás város önkormányzata idén is megrendezi a nagymúltú árokszállási nyár programsorozatot, amely július 10-től július 18-áig tart. A rendezvények főszervezője a Petőfi Művelődési Ház és Városi Könyvtár. Nézzük a részletes kínálatot a nyitó hétvégére. Július 10-én pénteken délután 5 órakor veszi kezdetét a 24. táncgála és táncforgatag két részben a Széchenyi István Általános Iskola Szent Vince úti tornatermében. Az est sztárvendégei Szőke Zsuzsanna és Baranya Dávid lesznek. Július 11-én szombaton rendezik meg a 25. árokszállási birkafőző versenyt, amelynek helyszíne a Jászárokszállási Árpád tér, azaz a főtér. A nap reggel 6:30 trombitás ébresztővel indul, majd 8 órától Szerző Édikó polgármesterasszony köszönti a megjelenteket, és hivatalosan is megnyitja majd a rendezvényt. A birkafőző versenyt Csányi Sándor Gulyás király, a zsűri elnöke indítja útjára. 8:30-tól a Miénk a színpad program keretében városi amatőr művészeti csoportok és egyéni előadók műsorát láthatják, miközben a főző csapatok között az Agyagbanda együttes muzsikál. Délben Leblanc Győző és Szeredi Krisztina operett és nosztalgia műsora szórakoztatja majd a közönséget, Hol van az a nyár címmel. A főzőverseny eredményhirdetését délután 2:30-kor tartják, 4 óra 45 perctől pedig a Hóri Horgas hulyákoló gólyalábas gyermek műsora látható az út, majd 6:30-től a Cimbali Bandat koncertet. 20 óra előtt néhány perccel pedig újabb polgármesteri köszöntő következik, 20 órától pedig a Hurigen zenekar csap majd a húra közé, a szombati napot este 10:30 között a Jokó Retro Party zárja DJ Gubával, ahol az elmúlt 40 év legnagyobb slágerei csendülnek majd fel. Az árokszállási nyár programsorozaton a szombati napon számos kapcsolódó rendezvény is várja majd az érdeklődőket, a Széchenyi István Általános Iskola köztársaság téri épületeiben és udvarán. Reggel 8:30-kor nyílnak meg a kiállítások, köztük a Csörsz vezér galamb díszmadár és kisállattenyésztők egyesületének bemutatója, valamint képzőművészeti legó, virág és konyhakerti termékek kiállítása. Délelőtt 9 órakor kezdődik majd az egészségnap ingyenes mérésekkel a Jászárokszállási Cukorbetegek Klubja szervezésében. 10 órától pedig indul a 15. kakas kukorékoló verseny és a 8. kakas szépségverseny. A Szent Háromság templomban a Jászárokszállási Szent Erzsébet Karitás csoport fotókiállításra tekinthető meg. A gyerekeket reggel 9 és este 6 óra között ingyenes programok várják majd a főtéri parkban és az iskola udvarán, ahol fűznépi játéktér, mesefoglalkozás, arcfestés, ugrálóvár és cukorhágyú is lesz. Ezzel párhuzamosan reggel 9-től délután 4 óráig játszóház üzemel a Szent István Közösségi Házban kézműves foglalkozásokkal, trambulinnal, pingponggal és csosóval. Emellett egész nap kézműves és kirakodó vásár is várja a látogatókat Jászárokszálláson. Végül nézzük a vasárnap és a későbbi programokat. Július 12-én vasárnap árokszálláson délután 5 órakor startol a 4. csoki futóparti, ahol futni, kocogni és sétálni is lehet, a végén pedig mindenkire jutalom vár. A rajt és a cél a strand és termálfürdő hátsó füves területén lesz. A programsorozat zárásaként július 18-án szombaton reggel 9 órakor rendezik meg a Fogatosok 16. baráti találkozóját a Hunyadi utca végén található füves részen. Kapcsolódjanak ki Jászárokszálláson, kellemes szórakozást kívánok mindenkinek, árokszállási nyár tehát július 10-e és 18-a között Jászárokszálláson. A részletes programokat megtalálják a Jászárokszállási Petőfi Sándor Művelődési Ház Facebook oldalán.
0: Információk a jásság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Csúnya beszéd? Ha mondjuk belekeveredsz egy darabba, és már-már meg is kezditek mondjuk a próba folyamatot, és akkor itt egy kicsit még változtattunk rajta, Csilla, remélem nem gond, mondja mondjuk a rendező, és ott egy-két csúnya szót kellene mondani.
2: Csomor Csilla, színművész.
1: Nagyon csomó.
3: Én megpróbálnám jobb belátásra bírni, hogy...
1: De ő mondja, hogy ez mindenképpen itt ennek, ezzel tudunk nyomatékot adni, Csilla, ezt muszáj, ezt így, tehát ehhez ragaszkodom.
3: Hát biztos, hogy nagy küzdelem lenne. Nyilvánvalóan, hogyha olyan maga a karakter, hogy egyébként meg ezt leszámítva minden egyéb pontja nagyon szerethető és nagyon passzol hozzám, akkor talán keresztül menne ezen, de nem volt erre szerencsére példa.
1: Fontos neked egyébként, hogy annak az egésznek, ami elkészül, jó üzenete legyen?
4: Természetesen fontos, de ugyanakkor viszont...
2: Kocsis Dénes, színész.
4: Azt gondolom, hogy ez nem az én dolgom. És azért, ha valamit szerintem meg kell tanulni az embereknek, az az, hogy ami nem az én feladatom, nem az én dolgom, akkor azzal én ne foglalkozzak igazából.
1: Aki korba közé keveredik, megeszik a disznó.
4: Igen, de közben meg, hogyha mindennel foglalkozunk, csak a saját feladatunkkal nem, akkor az se jó. Tehát, hogyha őszintén az a rendező feladata, hogy mit akar ezzel közben.
1: Sőt, tulajdonképpen egy olyan filmbe is belekeveredhetsz, ami úgy tűnik, hogy nagyon nagy siker lesz, úgy ígérik, és egy óriási nagy bukás.
4: Így van.
1: És mondjuk belekeveredik az ember főszereplőként, és az egész film más dolgok miatt elbukik.
4: Nem lehet kiszámítani.
1: Lenne olyan, amit azt mondod, hogy nem vállalsz, mert az mondjuk annyira más, mint amit te jónak gondolsz. Filmben, színpadon.
3: Igen, de mondjuk ezeket korábban sem vállaltam, még jóval fiatalabb koromban sem, ami túlságosan szabados, vagy túlságosan ledér, vagy túlságosan mesztelen. Tehát ezeket nem vállaltam fiatal koromban sem, és ettől most is eltartom magam.
0: Ez a Sztár Portré. Hamarosan folytatjuk.
5: Rio FM, melletted szól.
6: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Több térségi kórház vette át ideglenesen a szolnoki Hetényi Géza kórháztól az MRI diagnosztikai vizsgálatokat. Nagyszabású szúnyoggyérítés indult a Jászkunságban. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kis Noémetné Király Éva. Több térségi kórház vette át ideglenesen a szolnoki Hetényi Géza kórház és rendelő intézettől az MR diagnosztikai vizsgálatokat. Mint a megyei egészségügyi intézmény vezetősége tájékoztatott, az MR készülék hűtési rendszere meghibásodott, ezért az MR diagnosztikai vizsgálatokat jelenleg nem tudják elvégezni. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a fekvő és járóbetegellátás tekintetében több szolgáltatót is kijelölt az MR vizsgálatok elvégzésére, így a Debreceni Egyetem Klinikai Központját, a Hatvani Albert Schweitzer Kórházat, a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházat, valamint a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórházat. Dr. Péter Lívia, a szolnoki Hetényi Géza Kórház központi radiológiai osztályának osztályvezető főorvosa a Klubrádiónak azt nyilatkozta, hogy az elmúlt 12 évben nem volt karbantartva és javítva a hűtőrendszere az MRI készüléknek. A szolnoki kórház főorvosa elmondta, a berendezést tavaly novemberben vették át a magánszolgáltatótól, ám míg az MR gépre volt szerződés, a hűtőklímára nem. A javítást végző cég mostanra megkezdte már a munkát Szolnokon, és mivel a szükséges alkatrész hamarosan megérkezik, a jövő hét elejére várhatóan működőképes lesz az MRI készülék. Emellett az Országos Kórházi Főigazgatósággal közösen egy mobil készüléket is beüzemelnek, így a tervek szerint a jövő héttől két gép dolgozna párhuzamosan gyorsított ütemben, valamint az intézmény ígéretet kapott arra is, hogy hamarosan kapnak egy új MRI készüléket is. Országszerte több mint 31 ezer hektárt érint a most elindult szúnyoggyérítés, köztük 151 vidéki települést. Jásznagykun-Szolnok, Heves, Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsoda, Baüzemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Pest, valamint Tolna megyében. A szakemberek speciális platós autókra rögzített berendezésekkel juttatják ki az irtószert a lakóövezetekben. A munkálatokat direkt a késő esti és az éjszakai időszakra időzítik, így a mikroszkópikus cseppekre porlasztott, rendkívül alacsony dúzisú készítmény sem a méhekre, sem a lakosságra vagy a házi állatokra nem jelent veszélyt. A hatóságok kiemelték, hogy az érintett körzetekben az utóbbi időben drasztikusan elszaporodtak az olyan behurcolt, agresszív, inváziós fajok, mint amilyen az ázsiai tigrisszúnyog is. Az elmúlt napokban több gépkocsi feltörés történt a Jászkunságban. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy a gépkocsiból történő lopások jelentős része megelőzhető néhány egyszerű óvintézkedés betartásával. A rendőrség azt javasolja, hogy soha ne hagyjunk látható helyen értéktárgyat a gépkocsi utasterében. Táskát, laptopot, mobiltelefont, pénztárcát és okmányokat ki kell venni a járműből, ha ez nem megoldható, akkor azt indulás előtt diszkréten a csomagtartóban kell elhelyezni. A parkolást követően mindig be kell zárni az autót és ellenőrizni az ablakok, napfénytető, valamint a csomagtér megfelelő záródását. Lehetőség szerint jól megvilágított, forgalmas vagy kamerával megfigyelt helyen parkoljunk. Ne hagyjunk a járműben olyan tárgyakat, amelyek arra utalhatnak, hogy érték lehet elrejtve a csomagtartóban. Változó vastagságú felhőzet terjeszkedik fölöttünk, ennek szakadozását, csökkenését követően alapvetően sok napsütés ígérkezik, ugyanakkor gomoly felhőképződésre is számíthatunk, ez utóbbi főként az északkeleti országrészben lehet erőteljesebb, leginkább arrafelé keletkezhetnek záporok, zivatarok, késő estére többnyire 13 és 21 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szerelmes jelenetet kell alakítani mondjuk egy filmben, és közben te egy gyermekes apuka vagy feleséggel, és annyira intim már az a jelenet, amit kérnek, akkor
2: hát ez a
1: színész vagy.
2: Igen.
1: Vállalni kell.
2: Igen.
1: Csak ott egy kicsit még ott formálódik menet közben is a karakter, hogy igazából kicsit még intimebb lennének ezek a jelenetek ott. Nem gond Dénes, ugye?
2: Én azt gondolom, hogy nem.
3: Kocsis Dénes, színész.
2: Tehát nekünk ez a... Tehát mi megmutatunk élethelyzeteket, embereket, érzéseket, amik az életünk része. Tehát hogyha szerintem az lenne fura, hogyha valaki nem vállalná el. Mármint, hogy ezért nem vállalná el. Sőt, én szerencsés vagyok, mert az otthoni érzéseimet, az otthoni tapasztalataimat tudom belevinni egy ilyen szituációba például. Ilyen szempontból szerintem ez...
1: És akkor nem gond Dénes, hogy majd ott hátulról fogunk csak mutatni mesztelenül, de azért lesz majd jó pár olyan kép, az nem gond, ugye? Kérdezi majd a rendező?
2: Hát...
1: És egy-egy jelenetnél, hát ott majd igazából ott majd lesz egy-két olyan snitt, ahol majd teljesen majd ott igazából egy kicsit szemből is leszem. De tudod, ez egy tuti mozi, tehát te döntöd el, Dénes,
2: ez nehéz, vállalod? Ez nehéz. Ilyen helyzetben nem hiszem, hogy fog kerülni, szerintem.
1: De ha igen, akkor a helyzet eldönti.
2: Meg fogok vele küzdeni, és hogyha sikerül felülkerekednem a saját, úgy mondom, paráimon, akkor megcsinálom, ha tényleg van értelme. Uh-huh. Két dolog van jó biztos. Az egyik az, hogy a feleségemmel ez biztos, hogy megbeszélném. És kvázi közösen hoznánk döntést ebben a dologban. Uh-huh. Ez biztos. A másik dolog pedig mérlegelném azt, hogy ténylegesen szükség van-e arra, hogy...
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a napos nyári idő néhol záporral, zivatarral. Áder János beperli Magyar Pétert. Meghalt Bonnie Tyler. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Pert helyezett kilátásba Áder János Magyar Péterrel szemben, amiért a miniszterelnök azt kérdezte, a volt köztársasági elnök 2018-as 55 millió forintos amerikai útja családi nyaralás volt-e közpénzből. A kormányfő közösségi oldalán tette közzé az egyhetes látogatás programját, amelyekben orlandói élményparkokban tett látogatás, helikopteres városnézés és opera előadás is szerepelt. Áder János közölte, hogy ők maguk fizették ki lányuk utazási költségeit. Magyar Péter miniszterelnök közölte, várja a választ arra is, hogy mennyit fizetett vissza a volt köztársasági elnök az amerikai útra költött 55 millió forint közpénzből. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, hogy a tárca 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján megszűnik a kamara eddigi átpolitizáltsága, és a jövőben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. Egyebek mellett megújul a kamarai választása rendje, és szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok is. Új vasútfejlesztés kezdődött meg Székesfehérvár és a Balaton között. A beruházás előkészítésére tervezési szerződést kötöttek a Szabadbattyán-Lepsény szakasz korszerűsítésére, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy a cél az, hogy az érintett szakaszon két vágányon 160 km/órás sebességgel lehessen haladni. Kényszerleszállást hajtott végre a görög légierő F-16-os vadászgépe, mert gyakorlatozás közben kigyulladt a hajtóműve. A pilóta a meghibásodást követően a jontengeri Zakynthos szigeten lévő repülőtéren a futómű kiengedése nélkül ért földet, majd több méteren át csúszott a kifutópályán. A súrlódás miatti újabb tüzet a reptértűzoltói hamar eloltották. Az eset miatt ideiglenesen felfüggesztették a légiforgalmat a Zakynthoszi repülőtéren. A baleset pontos okát vizsgálják. 75 éves korában meghalt Bonnie Tyler, a világhírű Velszi énekesnő jellegzetes, rekettes hangjára hamar felfigyeltek. Első kis lemeze 26 éves korában jelent meg. Több ikonikus pop-rock ballada is kötődik nevéhez, egyebek között a Total Eclipse of the Heart és az It's a Heartache, melyeket a 70-es-80-as évek óta folyamatosan játszanak a rádiók. Bonnie Tyler többször is fellépett Magyarországon, idei szegedi koncertjét betegsége miatt kellett lemondania. Otthonához közel egy portugáliai kórházban halt meg, miután egy korábbi sürgősségi műtét után állapota nem javult. Országszerte sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. A hajnali 10-15 fokról 24-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: A Dorian Gray-ben, amit csináltunk az Operett Színházban, a Kálmán Imre Teátrumban.
2: Kocsis Dénes, színész.
1: A rendezőnek az első pár, nem tudom, héten, amikor elkezdtünk próbálni, akkor ez volt a fejében, hogy és akkor ott a végén megjelensz mesztelenül. De lehet, hogy csak háttal, vagy az már lehet, hogy már csak a finomítás volt az első gondolathoz képest. Tehát ez volt a fejében egy fantázia, amiben ő azt látja, hogy a főszereplője, akiről szól a darab. Tehát egy gyönyörű férfi, ugye Dorian Gray, mindenki szerelmes, vagy férfinő mindenki, és ő azt képzelte el, hogy majd ott áll mesztelenül, és ez tulajdonképpen egy jogos, vagy lehetett volna egy létező dolog. De mondtam neki, hogy ne figyelj, végigürcölök egy egész előadást. Úgyhogy tényleg voltak olyanok, hogy főleg a melegebb időben, stb., hogy tényleg mindenhonnan folyt valami izzadságszerű valami rólam. Te el tudod azt képzelni, hogy fél méterről valaki így nézze a... Tehát, hogy annak szerinted nincs inkább visszatetsző hatása, vagy nincs egy ilyen elidegenítő. Szóval nem fogja azt elérni, amit szeretne vele. Csak ezt próbáltam. Mert én azt gondolom, hogy ez jogos. Mert az emberekben ez rögtön bekapcsolnak ezek a dolgok. Ha ez mondjuk egy 40 méterről történik, amiből valami látszik, de közben mégis az a lényege, hogy egyszer csak lecsupaszodik valaki és rájön, hogy mit hibázott, akkor az egy szép befejezés. De így, ilyen formán már bocsánat, de azt hiszem, hogy talán nem, és akkor ezt ő is belátta, hogy igen, ez a fejében jól nézett ki, és egy jó ötletnek tűnt. Ez már nem az. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan rendező van, vagy volt főleg, de még mindig vannak, akik el akarnak menni a végletekig. És szerintem nem biztos, sőt, hát voltam olyan táncelőadáson, ahol egy fickó mesztelenül táncolt előttünk, gyakorlatilag volt, hogy ilyen közelségben, és azt éreztem, hogy ez minek? Hogy nincs értelme. De az Ádám is év, vagy az ember tragédiájában megjelennek mesztelenül a színpadon, akkor arra azt mondom, hogy hát igen, szóval, hogy azt el tudom fogadni.
0: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: A sztárportré most folytatódik.
1: Most például egy dalban a rossz erőt, a gonoszt megjelenítetted. Ott van ez mindenhol, amúgy is. Mi szükség van arra, hogy még meg is jelenítsük? Kérdezhetem én ezt így messziről ránézve a dolgokra. Nincs elég, abból még magunktól is meg kell jeleníteni. Miért?
2: De pont úgy, mert hogy minden alatt van.
3: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
2: És hát nem feltétlenül az ördögről van szó például az én dalomban se, hanem ez egy szimbólum.
1: A gonosz.
2: A gonosz, a rossz. És hogy ezzel mit kezdünk, és mi számít annak. Amit Penny mondasz, hogy mivel jelen van, ezért ne forduljunk oda, ne nézzünk rá. Egyrészt, hogy ez egy elkerülés.
1: De én azért nem egészen ezt mondom, hogy ne nézzünk rá.
2: Mi nézzünk inkább, másra.
1: Hanem inkább tudjunk róla mindig, hogy van, tudjunk róla, hogy ő tulajdonképpen mindig megpróbál elkapni, nyakon csípni téged is, engem is. Éppen ezért vértezzük fel magunkat a jó erővel, hogy minél erősebbek legyünk, és mindig tudjuk, mondjuk én most emlegetem a Bibliát, hogy tudjuk, hogy mihez kell fordulni, hogyha még erősebben fel kell magunkat vértezni. De én mondjuk a figyelmemet ráirányítani, meg nem tudom részt venni olyan kis színdarabban, ahol az ördögöt jelenítjük meg mondjuk minden este, nem szívesen vállalnék ilyen feladatot, mert akkor folyamatosan azzal foglalkozni, hát...
2: De félsz az ördögtől?
1: Jó kérdés. Most ezt megválaszoljam és gondoljam végig.
2: Nem muszáj.
1: Ha félnék, akkor imádkoznék és arra törekednék, hogyha elkezdenék félni, hogy elérjem azt az állapotot, amikor nem félek, hanem pont, hogy megnyugszom és nem félni akarok, mert az maga az ördög a félelem szerintem.
2: De miért okoz számod a diszkomfort érzés megjelenik?
1: Köszönöm a kérdést, akkor itt most szerepet cseréltünk. Inkább arra vagyok kíváncsi, hogy mire jó az, hogy valaki megjeleníti. Még. Amikor egyébként is jelen van, minek?
2: Szembenézni vele, megismerni.
1: Direkt? Jó szemmel? Na figyelek.
2: Nem jó a félelmeinkkel szembenézni.
1: Tehát lehet, hogy én valamivel nem nézek szembe egy félelemmel?
2: Lehet.
1: Mehetünk tovább. Jó. És te szembenéztél most?
2: Hát én belenéztem annak az ördögnek a szemébe.
1: Bele? Én. És?
2: Azt már nem árulom el, mi lett a vége, de visszatérve erre a lényegre, szerintem pont ez lenne igazából az üzenet is, hogy ha van a sok közül, hogy valóban nézzünk szembe a félelmeinkkel, nézzünk szembe a mi kis belső ördögünkkel, és döntsünk el, hogy mit kezdünk vele. Kis belső konfliktusainkkal, amik miatt nem alszunk, amik miatt nem vagyunk jól. Tehát, hogy mindig odébb nézni, kikerülni,
1: az nem,
2: nem biztos, hogy megoldás.
1: Az biztos nem jó, szerintem sem. De figyelgetni az ördöget.
2: De mitől tartasz, hogyha kapcsolatba kerülsz vele?
1: Hát, hogy egy pillanatra kapcsolatban nem akarok kerülni vele.
2: Hogy teszem
1: vele
2: azt a rossz útra, úgymond térít?
1: Hát persze, annyit voltam már a rossz úton, hogy most már az ember próbál arra koncentrálni, hogy most már ne térítse már le újra.
2: Te nem vagy biztos abban, hogy ellen tudnál állni?
1: Például. Könnyen lehet, hogy ez benne van, igen. Ezért próbálom magam folyamatosan erősíteni ezen az úton, igen, és nem azt figyelgetni, hogy hát de jó is volt letérni az útról, mert akkor ő már rögtön kacsingat, hogy na gyere csak Szabolcs, hát te is tudod, hogy jó volt.
2: De nem az az igazi erő elnézés, hogyha szembe bírsz már vele nézni, és akkor de se térsz le. Nem akkor
1: jó
2: léptél túl azon a problémádon?
1: Menjünk tovább. Rendben. Akkor most belenézek a szemébe, most valamiért oda képzelem. Nézem. Jó. Valóban. Hát te ezért csináltad?
2: Ki tudja.
1: Jó.
0: Ez a sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
4: 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Királyéva. Jászlacskunszolnok megye iskolai őrei már 2021 óta részt vesznek az Országos Rendőrfőkapitányság által indított identitás programban, melyet évente a megyei rendészeti trénerek tartanak. A továbbképzés fókuszában most az egyénre szabott konfliktus kezelés állt, a konzultáció során lehetőség volt átbeszélni a szolgálat során átélt negatív és pozitív élményeket, majd feltérképezni a megoldás és fejlesztés lehetséges területeit is. Több nyári napközés tábor megvalósulását támogatja anyagilag a Jászberényi Önkormányzat. Mint Budai Lórend polgármester közösségi oldalán tájékoztatott, a Humán Közrendi és Vallásügyi Bizottság a közelmúltban hozott döntést a hátrányos szociális helyzetű általános iskolások nyári táborozását célzó önkormányzati pályázat elbírálásáról. Ezek alapján összesen 3 millió forint értékű támogatásban részesült a Jászberényi Család és Gyermekjóléti Központ, a Jászberényi Református Egyházközség, a Csillagcserhaj Szolgáltatóház és Kis Csillagtanoda, a Tehetségese és a Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete. A nyári napközis táborok a hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára ingyenesek. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület idén is meghirdette a Magyarország Mészkirálynője címet. Azoknak a fiatal hölgyeknek a jelentkezését várják még július 10-ig, akik elhivatottságot éreznek a méhészet a magyar termelői méz védelmének ügye iránt. A győztest 600 ezer forintos fődíj is megilleti. Magyarország Mészkirálynőjét hagyományosan 2026-ban is a Jászberényi Nemzetközi Mézvásár és Méhész Találkozó keretében választják meg augusztus 1-én. A szervező hangsúlyozták, hogy a Mészkirálynő program jóval több egy hagyományos szépségversenynél, hiszen a címviselője egy éven át a magyar méhészek és hazai termelői méz nagykövete lesz. Feladata, hogy különböző rendezvényeken, szakmai programokon, kiállításokon és vásárokon hitelesen képviselje a méhészeti ágazatot, valamint felhívja a figyelmet a méhek és más beporzók pótolhatatlan szerepére, emelte ki az Országos Méhész Egyesület hozzátéve, hogy olyan jelentkezőket keresnek, akik már rendelkeznek méhészeti alapismeretekkel, érdeklődnek a méhészeti termékek iránt, és szívesen vállalnak nyilvános szereplést. Fontosnak tartják, hogy Magyarország leendő mézkirálynője megfelelő tudással rendelkezzen a méz és más méhészeti termékek egészségre gyakorolt hatásairól, valamint hitelesen tudjon beszélni a méhészek munkájáról és a beporzás jelentőségéről. Bejelentés érkezett a rendőrségre, és a sértett elpanaszolta, hogy egy szolnoki bevásárlóközpont kerékpár tárolójából előző nap éjjel lezárva, egymáshoz láncolva hagyta két kerékpárját, aminek most hűlt helyét találta. Az egyenruhások azonnal intézkedtek, kamerafelvételt elemeztek, és gyorsan azonosították a tettest egy 37 éves rákóczi falvai lakost, akit a bejelentéstől számított két órán belül elfogtak. Semmit nem tagadott, elmondta, hogy a két kerekűeket elrejtette a Zagyva árterében. A rendőrök megtalálták, lefoglalták a bicikliket, a férfit lopásbüntet miatt hallgatták ki. A jelenlegi ügyét egyesítették egy június óta ellene folyamatban lévő eljáráshoz. A megalapozott gyanú szerint ugyanis társával kifosztottak és bántalmaztak egy 51 éves férfit, elvették pénzét, iratait és táskájából a ruháit. A bántalmazás következtében a sértett könnyű sérülés szenvedett. Egyik kihallgatásán sem tett vallomást. Változó vastagságú felhőzet terjeszkedik fölöttünk, ennek szakadozását, csökkenését követően alapvetően sok napsütés ígérkezik, ugyanakkor gomoly felhőképződésre is számíthatunk, ez utóbbi főként az északkeleti országrészben lehet erőteljesebb, leginkább arrafelé keletkezhetnek záporok, zivatarok, késő estére többnyire 13 és 21 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Sztárportré most folytatódik.
1: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
2: A gonoszt nem lehet csak úgy bemutatni, hogy ez gonosz és kész, mert ember. És mint ember, ott van benne a jó is.
3: És ha valaki úgy mutatja be, hogy csak a rossz oldalát mutatja be, mi akkor is nézők tudjuk, hogy ott van a jó, és ezzel vigasztalhatjuk magunkat.
2: Tanulunk belőle, mert a rossz. Ott látjuk a sátánt, látjuk a gonoszt, tehát a rossz oldalát mutatja be. Megint más lapra tartozik az, ha ő azt mondja, hogy gyere velem. Ez megint más ügy. Ez megint más ügy. Pláne akkor, hogyha a gonoszt úgy adja elő, hogy azt mondja, az nem is gonosz. Te vagy buta, mert gonosznak gondolod. Ez viszont veszélyes. Hát ezek az ideológiák. A diktátorok nagy része ezzel élt.
1: Csomor Csilla színművész.
4: Volt egy olyan karakterem, nem is olyan régen, ahol egy előadáson belül többször ki kellett mondanom azt, hogy nincs Isten. És erre a szerepre én mindig tudatosan úgy készültem, amikor mentem be előadásra, hogy ez nem én vagyok. Egyébként a Lenin feleségét, a Nagy Esdát játszottam, és még sikerem is volt benne. Tehát valószínűleg átment ezen a szűrőn, meg rajtam ez a dolog, és hogy ezeket mind előre én lepontosítottam, hogy ez nem én vagyok, ez a karakter.
3: Na most ez jó példa egyébként, hogy tulajdonképpen beletenni a világba egy olyan darabot, ahol megjelenítünk valamit, ahol rámutatjuk a fókuszt arra, hogy valaki ezt mondja, hogy nincs.
4: Igen.
3: Ez helyes dolog? Így mondjuk messziről nézve?
4: Ha a szándékot nézzük, hogy a történelmi karakterek megerősítést nyerjen, hogy miért nem volt létjogosultsága mondjuk annak a korszaknak, vagy annak a gondolatnak, akkor azt gondolom, hogy igen. Egyébként nem prosperálnék ilyennel, tehát önszántamból. Tehát nyilvánvalóan, hogy csak olyan dolgokat vállalnék, vagy mondanék, vagy tennék, amiben hiszek. Tehát,
3: vagy aminek helyes üzenete
4: vagy aminek helyes
3: van.
4: Üzenete van, így van.
2: Az üzenetet a háromsegység adja meg. Ez az író, a rendező és a színész. Tehát az üzenetet azt együtt kell megadni, mert az író leírja, és a rendező kihozza a színészből, hiszen ugye a rendező az orvos, a színész, a szülő, nő. A rendező az, aki világra segíti a figuráját, egy normális rendezői színész kapcsolatban. Világra segíti azt a figurát, de azért azt a színész szüli meg.
3: Mennyire fontos az, most így próbálom kérdezni tőled, hogy amit beleteszünk a világba, hogy ez tulajdonképpen egy jó dolog legyen, és az lehet egy film, az lehet egy darab, vagy lehet egy könyv. Tehát, hogy amit beleteszel a világba, vagy amiben részt veszel, hogy az egy jó dolog legyen, ami felemel, ami valami szépet ad.
2: Szabos, gyönyörűen fejezted ki magad. Igen, ez az élet értelme, ez a színművészet, a művészet életelme. Valamit olyat tegyél bele, ami felemel, de nem csak téged, hanem az közönséget is, a gondolatot is. Valami olyat tegyél bele, amit továbbadnak stafétabotként, úgy, ahogy mutattad a kezeddel az üzenetet. Az üzenetet, hogy élünk, hogy boldogan élünk, hogy szeretnénk boldogan élni, békességben élni. Boldogan élünk, békességben.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a napos nyári idő, néhol záporral, zivatarral. Megújul a hazai vízpolitika. Jelentősen javult a fővárosi agglomeráció éjszakai közlekedése. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése, ezért csak nem 26 milliárd forintot fizet be a távfőkasszába, tájékoztatott Magyar Éva kormány szóvivő. Hozzátette, hogy az intézkedés nincs hatással a lakossági távfőárakra, de hozzájárul az alacsony árak fenntartásához. Új alapokra helyezik Magyarország vízpolitikáját, melynek lényege a vízmegtartás, a tározók fejlesztése, az öntözési rendszerek korszerűsítése, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László ide sorolta a klímatörvényt is, mely szintén hozzájárul természeti értékeink megőrzéséhez. A tárcavezető hozzátette, minden eddiginél nagyobb víziközműfejlesztési programot indítanak az előregedett hálózat megújítására, hogy csökkenjen a vízveszteség és hosszú távon biztosítani lehessen a fenntartható vízgazdálkodást. Munkacsoport vizsgálja a 6 felszerelés fejlesztési programmal kapcsolatos összes szerződést és teljesítést. A honvédelmi miniszter által létrehozott testület a Honvédelmi Minisztérium nemzetközi szerződésnek minősülő jognyilatkozatait is vizsgálhatja. Ruszin Szendi Romulus a munkacsoport elnökének a tárca parlamenti államtitkárát jelölte ki. A vizsgálatok eredményeiről december 31-ig kell jelentést készíteni. Jelentős érdeklődés övezte a közszolgálati M1 csatorna keddi adás szünetét, közölte az MTV a sajtó és marketing irodája. A közösségi felületeken a média történeti bocsánat kérő felirat megtekintése a 2 millióhoz közelít. A csaknem 4 órás adás szünet alatt 50 ezeren kapcsoltak a csatornára, majd az este 19 óra 56 perctől sugárzott a Tanú című film átlagos nézettsége meghaladta 122 ezret. Az M1 csatornán azóta is kiváló magyar filmeket sugároznak. A főváros nyugati agglomerációjának több tízezer lakója számára jelentős a változás a buszos éjszakai menetrendmódosítással, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy az új hálózat összeköti Érdet, Diósdot, Törökbálintot, Budaörsöt, Budakeszit és a Zsámbéki medence településeit Budapest belvárosával, valamint a legfontosabb átszállási csomópontokkal. A megújult éjszakai agglomerációs közösségi közlekedés részletei a MÁV csoport weboldalán érhetők el. 75 éves korában meghalt Bonnie Tyler, a világhírű Velszi énekesnő első kislemeze 26 éves korában jelent meg. Bonnie Tyler többször is fellépett Magyarországon, idei szegedi koncertjét betegsége miatt kellett lemondania. Otthonához közel egy portugáliai kórházban halt meg, miután egy korábbi sürgősségi műtét után állapota nem javult. Országszerte sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. A hajnali 10-15 fokról 24-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kis Noémetné Király Éva. Országszerte több mint 31 ezer hektárt érint a most elindult szúnyoggyérítés, köztük 151 vidéki települést. Jász-Nagykun-Szolnok, Heves, Bács-Kiskun, Baranya, Békés-Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom-Pest, valamint Tolna megyében. A szakemberek speciális platós autókra rögzített berendezésekkel juttatják ki az írtószert a lakóövezetekben. A munkálatokat direkt a késő este és az éjszakai időszakra időzítik, így a mikroszkópikus cseppekre porlasztott, rendkívül alacsony dózisú készítmény sem a méhekre, sem a lakosságra vagy a házi állatokra nem jelent veszélyt. A hatóságok kiemelték, hogy az érintett körzetekben az utóbbi időben drasztikusan elszaporodtak az olyan behurcolt, agresszív inváziós fajok, mint amilyen az ázsiai tigrisszúnyog is. Több térségi kórház vette át ideglenesen a szolnoki Hetényi Géza Kórház és Rendelő Intézettől az MR diagnosztikai vizsgálatokat. Mint a megyei egészségügyi intézmény vezetősége tájékoztatott, az MR készülék hűtési rendszere meghibásodott, ezért az MR diagnosztikai vizsgálatokat jelenleg nem tudják elvégezni. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a fekvő és járóbetegellátás tekintetében több szolgáltatót is kijelölt az MR vizsgálatok elvégzésére, így a Debreceni Egyetem klinikai központját, a 60-i Albert Schweitzer kórházat, a Kistarcsai Flór Ferenc kórházat, valamint a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórházat. Dr. Péter Lívia, a szolnoki Hetényi Géza Kórház központi radiológiai osztályának osztályvezető főorvosa a Klubrádiónak azt nyilatkozta, hogy az elmúlt 12 évben nem volt karbantartva és javítva a hűtőrendszere az MR-i készüléknek. A szolnoki kórház főorvosa elmondta, a berendezést tavaly novemberben vették át a magánszolgáltatótól, ám míg az MR-gépre volt szerződés, a hűtőklímára nem. A javítást végző cég mostanra megkezdte már a munkát Szolnokon, és mivel a szükséges alkatrész hamarosan megérkezik, a jövő hét elejére várhatóan működőképes lesz az MR-i készülék. Emellett az Országos Kórházi Főigazgatósággal közösen egy mobil készüléket is beüzemelnek, így a tervek szerint a jövő héttől két gép dolgozna párhuzamosan gyorsított ütemben, valamint az intézmény ígéretet kapott arra is, hogy hamarosan kapnak egy új MR-i készüléket is. Az elmúlt napokban több gépkocsi feltörés történt a Jászkunságban. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy a gépkocsiból történő lopások jelentős része megelőzhető néhány egyszerű óvintézkedés betartásával. A rendőrség azt javasolja, hogy soha ne hagyjunk látható helyen értéktárgyat a gépkocsi utasterében. Táskát, laptopot, mobiltelefont, pénztárcát és okmányokat ki kell venni a járműből. Ha ez nem megoldható, akkor azt indulás előtt diszkréten a csomagtartóban kell elhelyezni. A parkolást követően mindig be kell zárni az autót és ellenőrizni az ablakok, napfénytető, valamint a csomagtér megfelelő záródását. Lehetőség szerint jól megvilágított, forgalmas vagy kamerával megfigyelt helyen parkoljunk. Ne hagyjunk a járműben olyan tárgyakat, amelyek arra utalhatnak, hogy érték lehet elrejtve a csomagtartóban. Változó vastagságú felhőzet terjeszkedik fölöttünk, ennek szakadozását, csökkenését követően alapvetően sok napsütés ígérkezik, ugyanakkor gomoly felhőképződésre is számíthatunk, ez utóbbi főként az északkeleti országrészben lehet erőteljesebb, leginkább arrafelé keletkezhetnek záporok, zivatarok, késő estére többnyire 13 és 21 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: jól érzem magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Előbb-utóbb kellett is szerető.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Marad a napos nyári idő, néhol záporral, zivatarral. Folytatódik a kórházak klímarendszereinek felújítása. Fegyházbüntetést kapott az írfolytogató. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Folytatódik a kórházak 3,6 milliárdos keretű klímaprogramja, 13 új helyszínen is megújítják a klímarendszereket, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. 6 helyen már elvégezték a munkálatokat, 8-nál az átadás-átvétel is megtörtént. 18 intézményben még zajlanak a fejlesztések, ebből 7 helyen az eredeti tervnél több mindent végeznek el, emiatt tovább tartanak a munkálatok. Új vasútfejlesztés kezdődött meg Székesfehérvár és a Balaton között. A beruházás előkészítésére tervezési szerződést kötöttek a Szabadbattyán-Lepsény szakasz korszerűsítésére, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy a cél az, hogy az érintett szakaszon két vágányon 160 km/h sebességgel lehessen haladni. A szerződés keretében elkészülnek az akadálymentes peronok tervei is két állomáson. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, hogy a tárca 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján megszűnik a kamara eddigi átpolitizáltsága, és a jövőben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. Egyebek mellett megújul a kamarai választás rendje, és szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok is. Politikailag motivált döntés alapján rúgták ki utolsó civil munkahelyéről, közölte Tar Zoltán, miután a bíróság másodfokon is kimondta a munkaügyi perében, hogy jogellenesen mondtak fel neki a Neumann Nonprofit Közhasznú Kft.-nél egy nyilvános megszólalása után. Tar Zoltán egy 2024 áprilisi kossuth-téri demonstráción felszólalt, bírálva az állam és az egyház összefonódását, valamint Balogh Zoltán református püspöknek a kegyelmi ügyben nem tisztázott szerepét. A tárcavezető a megítélt 1 millió forintos sérelemdíját a Tiszadobi Tűzcsiholó Egyesületnek ajánlotta fel. 14 év fegyházra ítélték azt az ír férfit, aki Budapesten megölte amerikai alkalmi szexpartnerét. Az eset még 2024 novemberében történt, az akkor 38 éves férfi egy szórakozó helyen ismerkedett meg a 31 éves turistával, akit később felvitt a lakásába. Együttlétük során a nőt bántalmazta és megfojtotta. Holttestét egy bőrön betette, majd bérelt autóval egy Balaton környéki erdőbe vitte, ahol elrejtette. A férfi után hajtóvadászatot indítottak, a nyomozók 4 napon belül elfogták és letartóztatták. A most meghozott ítélet ellen a vádlott fellebbezett, így az ítélet nem jogerős. Országszerte sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. A szél csak néhol erősödik meg. A hajnali 10-15 fokról 24-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Több nyári tábort is támogat a Berényi önkormányzat. Jászsági iskolaőröknek szerveztek továbbképzést. Jászberényben választják meg az új mézkirálynőt, még lehet jelentkezni. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné királyéva. Több nyári napközés tábor megvalósulását támogatja anyagilag a Jászberényi önkormányzat. Mint Budai Lórend polgármester közösségi oldalán tájékoztatott, a Humán Közrendi és Vallásügyi Bizottság a közelmúltban hozott döntést a hátrányos szociális helyzetű általános iskolások nyári táborozását célzó önkormányzati pályázat elbírálásáról. Ezek alapján összesen 3 millió forint értékű támogatásban részesült a Jászberényi Család és Gyermekjóléti Központ, a Jászberényi Református Egyházközség, a Csillagcserhaj Szolgáltatóház és Kis Csillagtanoda, a Tehetségese és a Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete. A nyári napközis táborok a hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára ingyenesek. Jász-Nagykun-Szolnok megye iskolai őrei már 2021 óta részt vesznek az Országos Rendőrfőkapitányság által indított identitásprogramban, melyet évente a megyei rendészeti trénerek tartanak. A továbbképzés fókuszában most az egyénre szabott konfliktus kezelés állt. A konzultáció során lehetőség volt átbeszélni a szolgálat során átélt negatív és pozitív élményeket, majd feltérképezni a megoldás és fejlesztés lehetséges területeit is. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület idén is meghirdette a Magyarország Mézkirálynője címet. Azoknak a fiatal hölgyeknek a jelentkezését várják még július 10-ig, akik elhivatottságot éreznek a méhészet a magyar termelői méz védelmének ügye iránt. A győztest 600 ezer forintos fődíj is megilleti. Magyarország Mézkirálynőjét hagyományosan 2026-ban is a Jászberényi Nemzetközi Mézvásár és Méhész Találkozó keretében választják meg augusztus 1-én. A szervező hangsúlyozták, hogy a Mézkirálynő program jóval több egy hagyományos szépségversenynél, hiszen a címviselője egy éven át a magyar méhészek és hazai termelői méz nagykövete lesz. Feladata, hogy különböző rendezvényeken, szakmai programokon, kiállításokon és vásárokon hitelesen képviselje a méhészeti ágazatot, valamint felhívja a figyelmet a méhek és más beporzók pótolhatatlan szerepére, emelte ki az Országos Méhész Egyesület hozzátéve, hogy olyan jelentkezőket keresnek, akik már rendelkeznek méhészeti alapismeretekkel, érdeklődnek a méhészeti termékek iránt, és szívesen vállalnak nyilvános szereplést. Fontosnak tartják, hogy Magyarország leendő mézkirálynője megfelelő tudással rendelkezzen a méz és más méhészeti termékek egészségre gyakorolt hatásairól, valamint hitelesen tudjon beszélni a méhészek munkájáról és a beporzás jelentőségéről. Bejelentés érkezett a rendőrségre, és a sértett elpanaszolta, hogy egy szolnoki bevásárlóközpont kerékpár tárolójából előző nap éjjel lezárva, egymáshoz láncolva hagyta két kerékpárját, aminek most hűlt helyét találta. Az egyenruhások azonnal intézkedtek, kamerafelvételt elemeztek, és gyorsan azonosították a tettest, egy 37 éves rákóczi falvai lakost, akit a bejelentéstől számított két órán belül elfogtak. Semmit nem tagadott, elmondta, hogy a két kerekűeket elrejtette a Zagyva árterében. A rendőrök megtalálták, lefoglalták a bicikliket, a férfit lopásbüntet miatt hallgatták ki. A jelenlegi ügyét egyesítették egy június óta ellene folyamatban lévő eljáráshoz. A megalapozott gyanú szerint ugyanis társával kifosztottak és bántalmaztak egy 51 éves férfit, elvették pénzét, iratait és táskájából a ruháit. A bántalmazás következtében a sértett könnyű sérülést szenvedett. Egyik kihallgatásán sem tett vallomást. Változó vastagságú felhőzet terjeszkedik fölöttünk, ennek szakadozását, csökkenését követően alapvetően sok napsütés ígérkezik, ugyanakkor gomoly felhőképződésre is számíthatunk, ez utóbbi főként az északkeleti országrészben lehet erőteljesebb, leginkább arrafelé keletkezhetnek záporok, zivatarok, késő estére többnyire 13 és 21 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a napos nyári idő, néhol záporra az ivatarral. Áder János beperli Magyar Pétert. Meghalt Bonnie Tyler. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Pert helyezett kilátásba Áder János Magyar Péterrel szemben, amiért a miniszterelnök azt kérdezte. A volt köztársasági elnök 2018-as 55 millió forintos amerikai útja családi nyaralás volt-e közpénzből. A kormányfő közösségi oldalán tette közzé az egyhetes látogatás programját, amelyekben orlandói élményparkokban tett látogatás, helikopteres városnézés és opera előadás is szerepelt. Áder János közölte, hogy ők maguk fizették ki lányuk utazási költségeit. Magyar Péter miniszterelnök közölte, várja a választ arra is, hogy mennyit fizetett vissza a volt köztársasági elnök az amerikai útra költött 55 millió forint közpénzből. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, hogy a tárca 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján megszűnik a kamara eddigi átpolitizáltsága, és a jövőben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. Egyebek mellett megújul a kamarai választása rendje, és szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok is. Új vasútfejlesztés kezdődött meg Székesfehérvár és a Balaton között. A beruházás előkészítésére tervezési szerződést kötöttek a Szabadbattyán-Lepsény szakasz korszerűsítésére, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy a cél az, hogy az érintett szakaszon két vágányon 160 km/órás sebességgel lehessen haladni. Kényszerleszállást hajtott végre a görög légierő F-16-os vadászgépe, mert gyakorlatozás közben kigyulladt a hajtóműve. A pilóta a meghibásodást követően a jontengeri Zakynthos szigeten lévő repülőtéren a futómű kiengedése nélkül ért földet, majd több méteren át csúszott a kifutópályán. A súrlódás miatti újabb tüzet a reptér tűzoltói hamar eloltották. Az eset miatt ideiglenesen felfüggesztették a légiforgalmat a Zakynthoszi repülőtéren. A baleset pontos okát vizsgálják. 75 éves korában meghalt Bonnie Tyler, a világhírű Velszi énekesnő jellegzetes rekettes hangjára hamar felfigyeltek. Első kis lemeze 26 éves korában jelent meg. Több ikonikus pop-rock ballada is kötődik nevéhez, egyebek között a Total Eclipse of the Heart és az It's a Heartache, melyeket a 70-es, 80-as évek óta folyamatosan játszanak a rádiók. Bonnie Tyler többször is fellépett Magyarországon, idei szegedi koncertjét betegsége miatt kellett lemondania. Otthonához közel egy portugáliai kórházban halt meg, miután egy korábbi sürgősségi műtét után állapota nem javult. Országszerte sok napsütés várható gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. A hajnali 10-15 fokról 24-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Több térségi kórház vette át ideglenesen a szolnoki Hetényi Géza kórháztól az MRI diagnosztikai vizsgálatokat. Nagyszabású szúnyoggyérítés indult a Jászkunságban. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kis Noémetné Király Éva. Több térségi kórház vette át ideglenesen a szolnoki Hetényi Géza kórház és rendelő intézettől az MR diagnosztikai vizsgálatokat. Mint a megyei egészségügyi intézmény vezetősége tájékoztatott, az MR készülék hűtési rendszere meghibásodott, ezért az MR diagnosztikai vizsgálatokat jelenleg nem tudják elvégezni. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a fekvő és járóbetegellátás tekintetében több szolgáltatót is kijelölt az MR vizsgálatok elvégzésére, így a Debreceni Egyetem klinikai központját, a 60-i Albert Schweitzer kórházat, a Kistarcsai Flór Ferenc kórházat, valamint a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórházat. Dr. Péter Lívia, a szolnoki Hetényi Géza kórház központi radiológiai osztályának osztályvezető főorvosa a Klubrádiónak azt nyilatkozta, hogy az elmúlt 12 évben nem volt karbantartva és javítva a hűtőrendszere az MR-i készüléknek. A szolnoki kórház főorvosa elmondta, a berendezést tavaly novemberben vették át a magánszolgáltatótól, ám míg az MR-gépre volt szerződés, a hűtőklímára nem. A javítást végző cég mostanra megkezdte már a munkát Szolnokon, és mivel a szükséges alkatrész hamarosan megérkezik, a jövő hét elejére várhatóan működőképes lesz az MR-i készülék. Emellett az Országos Kórházi Főigazgatósággal közösen egy mobil készüléket is beüzemelnek, így a tervek szerint a jövő héttől két gép dolgozna párhuzamosan gyorsított ütemben, valamint az intézmény ígéretet kapott arra is, hogy hamarosan kapnak egy új MR-i készüléket is. Országszerte több mint 31 ezer hektárt érint a most elindult szúnyoggyérítés, köztük 151 vidéki települést. Jásznagykunszolnok, Heves, Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod, Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Pest, valamint Tolna megyében. A szakemberek speciális platós autókra rögzített berendezésekkel juttatják ki az irtószert a lakó övezetekben. A munkálatokat direkt a késő esti és az éjszakai időszakra időzítik, így a mikroszkópikus cseppekre porlasztott, rendkívül alacsony dózisú készítmény sem a méhekre, sem a lakosságra vagy a házi állatokra nem jelent veszélyt. A hatóságok kiemelték, hogy az érintett körzetekben az utóbbi idő drasztikusan elszaporodtak az olyan behurcolt, agresszív, inváziós fajok, mint amilyen az ázsiai tigris szúnyog is. Az elmúlt napokban több gépkocsi feltörés történt a Jászkunságban. A Jásznagykunszolnok megyei rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy a gépkocsiból történő lopások jelentős része megelőzhető néhány egyszerű óvintézkedés betartásával. A rendőrség azt javasolja, hogy soha ne hagyjunk látható helyen értéktárgyat a gépkocsi utasterében. Táskát, laptopot, mobiltelefont, pénztárcát és okmányokat ki kell venni a járműből. Ha ez nem megoldható, akkor azt indulás előtt diszkréten a csomagtartóban kell elhelyezni. A parkolást követően mindig be kell zárni az autót és ellenőrizni az ablakok, napfénytető, valamint a csomagtér megfelelő záródását. Lehetőség szerint jól megvilágított, forgalmas vagy kamerával megfigyelt helyen parkoljunk. Ne hagyjunk a járműben olyan tárgyakat, amelyek arra utalhatnak, hogy érték lehet elrejtve a csomagtartóban. Változó vastagságú felhőzet terjeszkedik fölöttünk, ennek szakadozását, csökkenését követően alapvetően sok napsütés ígérkezik, ugyanakkor gomoly felhőképződésre is számíthatunk, ez utóbbi főként az északkeleti országrészben lehet erőteljesebb, leginkább arrafelé keletkezhetnek záporok, zivatarok, késő estére többnyire 13 és 21 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a napos nyári idő, néhol záporral, zivatarral. Megújul a hazai vízpolitika. Jelentősen javult a fővárosi agglomeráció éjszakai közlekedése. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése, ezért csak nem 26 milliárd forintot fizet be a távfőkasszába, tájékoztatott Magyar Éva kormány szóvivő. Hozzátette, hogy az intézkedés nincs hatással a lakossági távfőárakra, de hozzájárul az alacsony árak fenntartásához. Új alapokra helyezik Magyarország vízpolitikáját, melynek lényege a vízmegtartás, a tározók fejlesztése, az öntözési rendszerek korszerűsítése, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László ide sorolta a klímatörvényt is, mely szintén hozzájárul természeti értékeink megőrzéséhez. A tárcavezető hozzátette, minden eddiginél nagyobb vízi közműfejlesztési programot indítanak az előregedett hálózat megújítására, hogy csökkenjen a vízveszteség és hosszú távon biztosítani lehessen a tartható vízgazdálkodást. Munkacsoport vizsgálja a 6 felszerelés fejlesztési programmal kapcsolatos összes szerződést és teljesítést. A honvédelmi miniszter által létrehozott testület a Honvédelmi Minisztérium nemzetközi szerződésnek minősülő jognyilatkozatait is vizsgálhatja. Ruszin Szendi Romulus a munkacsoport elnökének a tárca parlamenti államtitkárát jelölte ki. A vizsgálatok eredményeiről december 31-ig kell jelentést készíteni. Jelentős érdeklődés övezte a közszolgálati M1 csatorna keddi adás szünetét, közölte az MTV a sajtó és marketing irodája. A közösségi felületeken a média történeti bocsánat kérő felirat megtekintése a 2 millióhoz közelít. A csaknem 4 órás adás szünet alatt 50 ezeren kapcsoltak a csatornára, majd az este 19 óra 56 perctől sugárzott a Tanú című film, átlagos nézettsége meghaladta 122 ezret. Az M1 csatornán azóta is kiváló magyar filmeket sugároznak. A főváros nyugati agglomerációjának több tízezer lakója számára jelentős a változás a buszos éjszakai menetrend módosítással, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy az új hálózat összeköti Érdet, Diósdot, Törökbálintot, Budaörsöt, Budakeszit és a Zsámbéki medence településeit Budapest belvárosával, valamint a legfontosabb átszállási csomópontokkal. A megújult éjszakai agglomerációs közösségi közlekedés részletei a MÁV csoport weboldalán érhetők el. 75 éves korában meghalt Bonnie Tyler, a világhírű Velszi énekesnő első kislemeze 26 éves korában jelent meg. Bonnie Tyler többször is fellépett Magyarországon, idei szegedi koncertjét betegsége miatt kellett lemondania. Otthonához közel egy portugáliai kórházban halt meg, miután egy korábbi sürgősségi műtét után állapota nem javult. Országszerte sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. A hajnali 10-15 fokról 24-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: keep watching.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
2: Marad a napos nyári idő, néhol záporral, zivatarral. Folytatódik a kórházak klímarendszereinek felújítása. Fegyházbüntetést kapott az írfolytogató. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéal vagyok. Folytatódik a kórházak 3,6 milliárdos keretű klímaprogramja. 13 új helyszínen is megújítják a klímarendszereket, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. 6 helyen már elvégezték a munkálatokat, 8-nál az átadás-átvétel is megtörtént. 18 intézményben még zajlanak a fejlesztések, ebből 7 helyen az eredeti tervnél több mindent végeznek el, emiatt tovább tartanak a munkálatok. Új vasútfejlesztés kezdődött meg Székesfehérvár és a Balaton között. A beruházás előkészítésére tervezési szerződést kötöttek a Szabadbattyán-Lepsény szakasz korszerűsítésére, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy a cél az, hogy az érintett szakaszon két vágányon 160 km/h sebességgel lehessen haladni. A szerződés keretében elkészülnek az akadálymentes peronok tervei is két állomáson. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, hogy a tárca 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján megszűnik a kamara eddigi átpolitizáltsága, és a jövőben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. Egyebek mellett megújul a kamarai választás rendje, és szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok is. Politikailag motivált döntés alapján rúgták ki utolsó civil munkahelyéről, közölte Tar Zoltán, miután a bíróság másodfokon is kimondta a munkaügyi perében, hogy jogellenesen mondtak fel neki a Neumann Nonprofit Közhasznú Kft.-nél egy nyilvános megszólalása után. Tar Zoltán egy 2024 áprilisi kossuth-téri demonstráción felszólalt, bírálva az állam és az egyház összefonódását, valamint Balogh Zoltán református püspöknek a kegyelmi ügyben nem tisztázott szerepét. A tárcavezető a megítélt 1 millió forintos sérelemdíját a Tiszadobi Tűzcsiholó Egyesületnek ajánlotta fel. 14 év fegyházra ítélték azt az ír férfit, aki Budapesten megölte amerikai alkalmi szexpartnerét. Az eset még 2024 novemberében történt. Az akkor 38 éves férfi egy szórakozó helyen ismerkedett meg a 31 éves turistával, akit később felvitt a lakásába. Együttlétük során a nőt bántalmazta és megfojtotta. Holttestét egy bőrön betette, majd bérelt autóval egy Balaton környéki erdőbe vitte, ahol elrejtette. A férfi után hajtóvadászatot indítottak, a nyomozók 4 napon belül elfogták és letartóztatták. A most meghozott ítélet ellen a vádlott fellebbezett, így az ítélet nem jogerős.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a napos nyári idő, néhol záporral, zivatarral. Megújul a hazai vízpolitika. Jelentősen javult a fővárosi agglomeráció éjszakai közlekedése. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése, ezért csak nem 26 milliárd forintot fizet be a távfőkasszába, tájékoztatott Magyar Éva kormány szóvivő. Hozzátette, hogy az intézkedés nincs hatással a lakossági távfőárakra, de hozzájárul az alacsony árak fenntartásához. Új alapokra helyezik Magyarország vízpolitikáját, melynek lényege a vízmegtartás, a tározók fejlesztése, az öntözési rendszerek korszerűsítése, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László ide sorolta a klímatörvényt is, mely szintén hozzájárul természeti értékeink megőrzéséhez. A tárcavezető hozzátette, minden eddiginél nagyobb vízi közműfejlesztési programot indítanak az előregedett hálózat megújítására, hogy csökkenjen a vízveszteség és hosszú távon biztosítani lehessen a fenntartható vízgazdálkodást. Munkacsoport vizsgálja a 6 felszerelés fejlesztési programmal kapcsolatos összes szerződést és teljesítést. A honvédelmi miniszter által létrehozott testület a Honvédelmi Minisztérium nemzetközi szerződésnek minősülő jognyilatkozatait is vizsgálhatja. Ruszin Szendi Romulus a munkacsoport elnökének a tárca parlamenti államtitkárát jelölte ki. A vizsgálatok eredményeiről december 31-ig kell jelentést készíteni. Jelentős érdeklődés övezte a közszolgálati M1 csatorna keddi adás szünetét, közölte az MTV a sajtó és marketing irodája. A közösségi felületeken a média történeti bocsánat kérő felirat megtekintése a 2 millióhoz közelít. A csaknem 4 órás adás szünet alatt 50 ezeren kapcsoltak a csatornára, majd az este 19 óra 56 perctől sugárzott a Tanú című film, átlagos nézettsége meghaladta 122 ezret. Az M1 csatornán azóta is kiváló magyar filmeket sugároznak. A főváros nyugati agglomerációjának több tízezer lakója számára jelentős a változás a buszos éjszakai menetrend módosítással, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy az új hálózat összeköti Érdet, Diósdot, Törökbálintot, Budaörsöt, Budakeszítés, a Zsámbéki medence településeit Budapest belvárosával, valamint a legfontosabb átszállási csomópontokkal. A megújult éjszakai agglomerációs közösségi közlekedés részletei a MÁV csoport weboldalán érhetők el. 75 éves korában meghalt Bonnie Tyler, a világhírű Velszi énekesnő első kislemeze 26 éves korában jelent meg. Bonnie Tyler többször is fellépett Magyarországon, idei szegedi koncertjét betegsége miatt kellett lemondania. Otthonához közel egy portugáliai kórházban halt meg, miután egy korábbi sürgősségi műtét után állapota nem javult. Országszerte sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. A hajnali 10-15 fokról 24-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

hogy lehet ilyen pontos? Az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a dezsevű nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a szájba karakar, ugyanaz a dal, ugyanaz

0: 97.7 Trio FM mellette szól. Bobkét.
1: Fény, az élet kéke gén veled, érett képre génben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz, halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kélek, mondd meg nékem, miért mosolygom mindannyian többféleképpen. Legyél szín a szürkületben, engedi az aurád, ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.